legyen. Mének ez a türelem, sok volt a néma szerelem. Egyedül az ágyom, mikor jó lenne figyelem. Szerelem, egyedül az ágyom, mikor jó lenne figyelem.

Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Május 27-e van, Szécsi Pál felvétele szólt az imént, és ezzel a dallal indul a vezetett műsorrész ma reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Szép jó reggelt mindenkinek! Torma Robert lesz a hangtechnikus ma délelőtt, a műsorvezető Donner Tíme, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, és érkezik majd a többi kolléga is természetesen. Jó reggelt mindenkinek, szerda reggel van, és eléggé enyhe reggelünk van. Remélem, hogy szellőztettek az éjszaka folyamán, mert napközben erre nem igazán lesz alkalmas az időjárás. 15-16 fok körüliek az értékek így kora reggel, akár csak a tegnapi napon. Egy kicsit erősebb lehet a felmelegedés, akár 30 fokot is mérhetünk majd. Viszont, ahogy már néhány nappal ezelőtt körvonalazódott, hogy a mai napon érkezik némi változás, úgy tűnik, hogy ez tartja magát a menetrendhez. Úgyhogy a mai napon hideg front érkezik majd, nagyobb területre adtak ki figyelmeztetést a kialakuló záporok, zivatarok miatt, úgyhogy érdemes így készülni. Ezekre még délelőtt nem kell számítani, a délutáni órákban érhet ide majd az a zóna, amely hozhatja a változást, talán némi felfrissülést. Az a lényeg, hogy akik frontérzékenyek, időjárás érzékenyek, azokat nagyon megterhelheti majd ez az érkező és aztán egy darabig itt lévő hidegfront, ami után természetesen ismét melegedés következik majd, de ezekről szólunk bővebben egy kicsit később a folytatásban. Már is zenékkel folytatjuk tovább, szép jó reggelt kívánunk még egyszer mindenkinek, ébredjenek velünk, és ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.

Jani Csákveca énekelt az imént. Ma még kifejezetten meleg nyárias idő várható, írja az előrejelzés több oldalon is, aztán érkezik majd a változás, de addig még a kánikulai meleget kell gyakorlatilag elviselni. Gyors lesz a hőmérséklet emelkedése a reggeli és a délelőtti órákban, sokakat már ez is megvisel, aztán meg majd érkezik a hidegfront, és az hozza magával a hatásait. A szív- és érrendszeri betegek számára ez a hirtelen jelentős hőmérsékleti változással járó időjárás várhatóan megterhelő lesz. Lehetőleg kerüljék az erős fizikai munkát, az állapotukat ez tovább ronthatja. A szívelégtelenség tünetei nehéz légzés, aztán a terhelésre jelentkező fulladás, mellkasi szorítás, lábdagadás képében is jelentkezhet. Ha újonnan kialakuló panaszokat tapasztalnak, akkor érdemes segítséget kérni, írja a biometeorológia. Délelőtt tehát még a kánikula lesz a jellemző, majd vészes fordulatot vesz az időjárás az érkező hidegfront miatt. Extrém erős lehet az UV-sugárzás, és megterhelő a hidegfront. Záporokra, heves zivatarokra, viharos szelekre is számítani kell, viszont nem mindenütt, hiszen elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és úgy tűnik, hogy ez az érkező hidegfront száraz jellegű lesz, ezért sajnos jelentősebb csapadékra nem számíthatunk mindenütt, nem valószínű, hogy az aszályhelyzetet nagy mértékben tudja majd ez a csapadék enyhíteni, pedig esőre szükség lenne, vagy vízre szükség lenne. A kertekben, illetve a mezőgazdaságban, hát önök is valószínű odahaza bőven öntözik már a kis növényeket, amik, ha el tudtak indulni a nagy szárazságban, akkor most már azért kibújtak a földből, hát el kell nekik az öntözés, ki hogy szokta meg, van, aki reggel öntözik, még ilyenkor a hűvösebb időben, van, aki pedig inkább este önti meg a földet, és aztán akkor az talán kicsit tovább megmarad és hasznosul, hiszen nem szárítja ki úgy a nap, és akár a szél, hogyha feltámad, ugye, mint hogyha az éjszakai lehűlés érkezik rá. Na minden esetre tegyék úgy, ahogy jónak látják, mi csak tájékoztatjuk önöket arról, hogy miről szól az előrejelzés. Bővebb információk majd lesznek 6 órakor itt az MMR-en. Mindjárt 3:46 lesz, zenélünk tovább, és nem sokára az ünnepeltek köszöntése jön.

Ez volt a Magna Cum Laude felvétele, még egy kis zene belefér az órába, aztán 6-kor jövünk a friss információkkal. Május 27-e van, az ünneplőket köszöntjük mindezek előtt. Hella névnap van ma, a Helena és a Helga német beceneve ez. A Helena név görög eredetű, pontos jelentése vitás, de talán fényes, illetve sugárzó jelentéssel bírhat. A szlovén naptárban Janez névnap szerepel, bibliai eredetű ez a férfi név, a héber Johanna névből származik, illetve ennek latin Johannus formájából jelentése Jáve megkegyelmezett. Mindezek mellett még Ágoston, Gyula, Kenza, Paszkál, Pelbárt és Szerénke nevű ismerőseinket is köszönhetjük névnapjuk alkalmából. És a születésnaposokról sem feledkezünk meg ezúttal sem. Boldog születésnapot mindazoknak, akik május 27-én látták meg a napvilágot, és további szép napot mindenkinek. Jön tehát némi zene, 6-kor friss információk.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös, a szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.

0: Időjárás.
1: 6 óra a pontos idő, jó reggelt mindenkinek, aki ilyen korán ébred, és már velünk rádiózik. Már is mondjuk, mi a helyzet, és mire lehet számítani a nap folytatásában. Itt Lendva környékén 16 fokot mutatnak a hőmérők, Muraszombatban 15 fok van, 14 fokot jelentenek Mariborból, 18 fokot a fővárosból, és Koperből úgy szintén, a Kredaricán 11 fok van, ott van némi felhőzet az égen. Egyébként itt vidékünkön is van egy kevés, de nem ez a meghatározó. Szép napos meleg időre készülhetünk a mai nap folytatásában, és a nap második felében Szlovénia először középső területein, majd aztán nálunk is előfordulhat zápor vagy zivatar, de a középső tájakon erősebb vihar is előfordulhat, ezt írják. A legmagasabb napi hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Délután észak felől, ahonnan a hideg front érkezik, majd némileg mérséklődik vagy megtorpan a meleg, de például azt mutatják ide Lendvára, hogy délután 3-kor 30 fok is lehet, 4 órakor, amikor megérkezik a front, feltámadhat a szél, 26 fokra csökken a hőmérséklet, de aztán ismét emelkedhet a front után, úgyhogy a következő órákban aztán némileg felhős lesz az ég, de holnap hajnalra már megint kiderül. Holnap változóan felhős napos időre készülhetünk egyébként, de bízunk benne, hogy már nyugodtabb lesz a jellege az időjárásnak, ami biztos, hogy csökkenni fog a nappali felmelegedés. Egy 5-6 fokot vélhetően, legalábbis a mostani előrejelzés szerint. Aztán, ami Magyarországot illeti, természetesen a hidegfront ezt az országot is érinteni fogja. Szerdán a nap első felében még sok napsütésre lehet számítani, aztán délután egy hidegfront hatására észak-észak-nyugat felől többfelé erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Azt írják, hogy néhol jégeső sem kizárt. Egyébként a zivatarok miatt 11 megyére adtak ki figyelmeztetést Magyarországon, jellemzően a dunántúli megyék ebben mind benne vannak, tehát a hozzánk közelebbi terület. Napközben sokfelé megélénkülhet a nyugati szél, zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számítani kell. Most a reggeli órákban lentiből 15 fokot jelentenek, Zalaegerszegről úgy szintén, Nagykanizsa 16 fok, Szentgotthár 16 fok, Szombathely 14 fok, Budapestről 18 fokot jelentenek. Délután akár 31 fok is lehet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lesz majd. Csütörtökön aztán sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék már nem várható, sokfelé megélénkül, helyenként erős lesz az északi szél. A legalacsonyabb értékek 10-18 fok között alakulnak, és ahogy említettem, mérséklődik majd a nappali felmelegedés, 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Ha tovább nézzük az időjárást, pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhet meg felhő az égen, csapadék pedig nem várható, felfrissül a levegő hajnalra, 4-13 fok közötti minimumokra készülhetünk, napközben 23-28 fok várható. Szombaton aztán már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként megint lehet némi csapadékra számítani, zápor-zivatar formájában. Ez jellemzően úgy szokott kialakulni, hogy akár kisebb területen belül is egyes helyeken lezúdul az eső, nem messze onnan meg teljesen száraz és porzik a föld, úgyhogy meglátjuk, hogy majd hogy alakul ennek a hidegfrontnak, illetve a hétvégére érkező záporoknak a következtében az időjárás, illetve a csapadék eloszlása. A hétvégén reggel 7-15, délután 27-34 fok között alakul a hőmérséklet. A pollenterhelés a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedik, de a hidegfront ezt némileg visszafoghatja majd. Minden esetre a fenyőfélék, a pázsit fűfélék, az eperfafélék, a csalánfélék és az úti fűfélék alacsony, illetve közepes, valamint magas tartományban vannak a levegőben, úgyhogy ezek bőven tüneteket okoznak az allergiásoknak. Közben már itt az orvos meteorológiát Nézem, ma a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek, ha nem lenne elég az, hogy hétköznap van, és menni kell dolgozni. A kánikula miatt tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munka végzőképesség. A szelesebb tájakon élők körében nyugtalanság is előfordulhat. Aztán a szerda délutáni esti órákban érkező hidegfront miatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, és tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus és az allergiás panaszok is, úgyhogy az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Addig meg a napos idő egyébként jó hatással van a közérzetre, hiszen napfényre szüksége van a szervezetnek, de UV-sugárzás is van, úgyhogy 10 és 16 óra között ez erős lehet, helyenként nagyon erős, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk megfelelő védelmére, illetve ebben az időszakban, ha nem muszáj, ne tartózkodjanak a tűzőnapon.
0: Közlekedési hírek.
1: A nap első felében csapadékmentes időre, ebből kifolyólag száraz utakra számíthatnak a közlekedők, délután lehet változás majd ebben, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek. A meleg időben tompulhatnak a reflexek, fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, úgyhogy tartsanak nagyobb követési távolságot, tartsák be a sebességkorlátozásokat, vezessenek nagyon körültekintően. Már most torlódik a forgalom a Steyr autópályán Lukovica felől a főváros irányába, aztán a Steyr autópályán Domzsále és Szent Jakob között szintén Ljubljana felé egy sávot lezártak egy meghibásodott kamion miatt. Teherautó meghibásodása miatt a Gorenszkói autópályán Krajnzahod és Nakló között Jesenice felé is torlódik a forgalom, illetve úttestre került tárgy akadályozza a forgalmat a Pomurjei autópályán a Sveta Trojica csomópont és a Lormánye pihenőhely között Maribor felé. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Hat óra 7 perc van, remélem, hogy a legfontosabb információkat megkapták az elmúlt percekben az információkban, és akkor már is zenével folytatjuk tovább. Május 27-e van, szerda reggel, szép napot kívánunk mindenkinek.
2: Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót,

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy él.

Kökény Attila és Zsédenyi Adrien felvétele után arról, hogy a sürgősségi orvostan európai napja van ma. Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság május 27-ét nyilvánította ennek a napnak, mivel 1994-ben Londonban ezen a napon alakult meg a sürgősségi szakmát összefogó nemzetközi szervezet. A társaság küldetése egy olyan rendszerelv megjelenítése volt, amely folyamatosan, kortól és nemtől függetlenül minden európai polgár számára bármilyen eredetű akut jellegű egészségkárosodása esetén szakmailag kompetens és időben történő reagálást biztosít. A jeles nap célja, hogy alkalmat teremtsen a sürgősségi ellátást igénylők, a társadalom, a szakma és a döntéshozók számára, hogy együtt gondolkodjanak az akut jellegű betegellátás helyzetéről és korszerű lehetőségeiről. Több országban tartanak ilyenkor különböző szakmai fórumokat, illetve akár a kórházak nyílt napokat. Nem tudom, hogy ez itt nálunk mennyire elterjedt, de minden esetre létezik egy ilyen, hogy európai orvostan, vagy illetve a sürgősségi orvostan európai napja, úgyhogy ez éppen a mai napon van, hogyha esetleg belefutnak valahol egy ilyen dologba, akkor tudjanak róla. A kalendáriumot fellapozzuk majd egy óra múlva, sok mindent fogunk említeni, több eseményt és több nevet is, de most egyet kiemelnék, ő pedig nem más, mint egy születésnapos zenész, aki azt mondta, hogy azt, hogy ki mennyit ér önmagának és másoknak, szerintem nem az elvégzett munkái, az eredményei határozzák meg, ezt fogalmazta meg a ma 78. születésnapját ünneplő Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, előadó művész, Presser Gábor, az egykori Omega és LGT együttes meghatározó tagja, a Víg Színház zenei vezetője. Együttesei mellett számos szólólemezt készített, írt dalokat többek között Zoránnak, Katona Klárinak, Kern Andrásnak és Révész Sándornak, illetve több népszerű színházi mű, film és mesejáték zenéje is az ő nevéhez fűződik. Ennyit róla röviden, de a következő órában, ahogy említettem, lesz majd kalendárium. 6 óra 16 perc van. Ennyit akkor egyelőre a mai nappal kapcsolatban, de már is zenével folytatjuk, a Tégedet következik.

5 perc elmúlt el, 6:45, megjött a rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 4 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 6 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, egyszer történt közrendsértés, 2 járművet parkolóhelyen rongáltak meg, és 3 vadgázolás is történt. A 2 közlekedési balesetben csak anyagi kár keletkezett, a másik 2-ben viszont 2 személy könnyebben megsérült, könnyebb testi sérüléseket szenvedtek, így írták. Aztán a bűnügyi területen 4 lopással és 2 csalással kellett foglalkozniuk, ez a tegnapi nap krónikája, ami pedig már a mai napra vonatkozik, az a sebességellenőrzés helyszíne. Az egész Muravidéken számíthatunk előre bejelentetten sebességellenőrzésre, ez olyan nesze semmi fog meg jól. Az a lényeg, hogy mindenütt tartsuk be a szabályokat, mert bárhol kint lehet majd a radar, és mérhetik a közlekedők sebességét. Egyébként is körültekintően kell közlekedni, nem csak az időjárási helyzet miatt, hanem egyre többen jelennek meg az utakon, most már kerékpárosok, aztán a motorosok is ott vannak, az autósokról meg ne is beszéljünk, úgyhogy tényleg legyenek nagyon figyelmesek a volán mögött, vigyázzunk egymásra. 6 óra 21 perckor akkor ennyit a rendőrségiről, folytatjuk zenékkel, 7:30 pedig lesz egy terepjárónk, hallgassák meg.

Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A Múzeumok Világnapja alkalmából Lendván állandó méhészeti kiállítás és tanméhes nyílt. Gál Anasztázia Kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmje. Sportolj egy jó cél érdekében. Beszélgetés a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatójával. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyő

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
6: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A muravidéki gazdaság a kihívásokkal és a kiszámíthatatlan körülményekkel teli 2025-ös évet jó üzleti eredményekkel zárta, áll az IPESZ, vagyis a Szlovén Köztársaság közjogi nyilvántartási és szolgáltatási ügynökség tavalyi évre vonatkozó beszámolójában, amelyet a Muravidéki Gazdasági Kamara kommentárja egészít ki. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
7: Az IPESZ és a Muravidéki Gazdasági Kamara közös értékelése szerint a 2025-ös adatok stabil, fejlődésorientált és egyre hatékonyabb muravidéki gazdaságot mutatnak. 2025-ben a Muravidéken 1956 gazdasági társaság működött. Ezek együttes bevétele meghaladta a 4,4 milliárd eurót, ami közel 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatok 133 millió euró nettó tiszta nyereséget értek el, bár ez mintegy 17%-kal kevesebb a rekordnak számító 2024-es eredménynél. A visszaesés fő oka az emelkedő költségekben keresendő. Jelentősen nőttek a bérek, valamint az anyagi és szolgáltatási kiadások is. A jelentés szerint a Muravidék a 12 szlovén statisztikai régió között a negyedik helyen áll az egy alkalmazottra jutó bevétel alapján. Ez az érték meghaladta a 256 ezer eurót. Ugyanakkor a régió továbbra is elmarad az országos átlagtól az átlagbérek és az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték tekintetében. A gazdasági társaságokban dolgozók átlagos havi bruttó bére 2236 euró volt, ami közel 10%-kal alacsonyabb a szlovén átlagnál. Pozitív eredményeket értek el az egyéni vállalkozók is. A Muravidéken működő vállalkozók tavaly 25 millió euró nettó jövedelmet termeltek, ami 15%-os növekedést jelent. A legjobb eredményeket az építőiparban dolgozó vállalkozók érték el. A Muravidéki Gazdasági Kamara szerint a régió legfontosabb jövőbeni feladata továbbra is a magasabb hozzáadott értékű termelés, a termelékenység növelése, a munkaerő fejlesztése, valamint az innováció és az új technológiák támogatása lesz.
6: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Horváth Dávidot hallották, 3 perc elmúlt el fél hét.

kis csillagfelvétele szól, 10 perccel múlt el fél hét, és az egyik őselem a víz nyomába indulunk egy kicsit a következő néhány percben, mégpedig a gyógyító víz nyomába, és arról lesz szó, hogy hogyan hat a szervezetre a balneoterápia. Ennek sajátossága, hogy nem egyetlen tünetre koncentrál, hanem a szervezet egészének működésére hat. Éppen ezért nem azonnali megoldást kínál, hanem fokozatos változást. A rendszeresen alkalmazott kezelések hatása idővel összeadódik és tartós javulást eredményezhet. Ebben rejlik a módszer lényege. Ha van valami ősi abban, hogy az ember ösztönösen a vízhez nyúl, hogyha fáj valamije, egy meleg fürdő, egy termálmedence elsőre egyszerű kényeztetésnek tűnik, pedig ennél jóval több. A balneoterápia a modern orvoslás által is alkalmazott komplex terápiás módszer, amely a víz fizikai és kémiai erejét használja fel a gyógyulás támogatására, de vajon mitől működik ennyire jól és mikor érdemes komolyan venni? Egy-két érdekesség ezzel kapcsolatban. A balneoterápia szó a görög balneo fürdő, és a terápia, azaz kezelés kifejezésekből származik, és pontosan ezt is jelenti, gyógyító célú fürdőkezelés, nem új találmány. Az ókori görögök és rómaiak már tudták, hogy a meleg forrásvizek nem csak tisztítanak, hanem regenerálnak is. A fürdőkultúra akkor még elsősorban az uralkodók luxus kiváltsága volt, ma viszont széles körben elérhető, és sok esetben kifejezetten orvosi javaslatra alkalmazzák. A balneoterápia hatása nem egyetlen tényezőn múlik, hanem több egymást erősítő folyamaton. A meleg víz ellazítja az izmokat, csökkenti a görcsöket, javítja a vérkeringést. A víz felhajtó ereje tehermentesíti az izületeket, így a mozgás könnyebbé válik. Az ásványi anyagok, például a kén vagy a magnézium, a bőrön keresztül is kifejthetik hatásukat. A szervezet ilyenkor nem csak fizikailag lazul el, béta-endorfinok szabadulnak fel, amelyek javítják a közérzetet, csökkentik a fájdalomérzetet, és segítenek kikapcsolni a folyamatos feszültséget. Nem csodaszer persze, de bizonyos problémák esetén kifejezetten hatékony kiegészítő kezelés, ilyen a krónikus derék és hátfájás, az izületi kopás és a reumatológiai betegségek, az izomfeszülés, a sportsérülések utókezelése, a keringési problémák enyhébb formái, egyes bőrbetegségek, például a pikkelysömör vagy az atópiás dermatitis. A hangsúly a rendszerességen van, a kúraszerű alkalmazás sokkal többet ér, mint egy-egy alkalmi fürdőzés. A balneoterápia persze nem egységes módszer, többféle kezelést foglal magába. A termál és ásványvizes fürdők különböző ásványi anyagtartalommal segítenek. Aztán a sós fürdők relaxáló és bőrtámogató hatással vannak. A kénes fürdők főként mozgásszervi és bőr problémák esetén vedhetők be. Az iszap kezelések méreható hőtartó képességgel segítenek. A váltó fürdők hideg-meleg ingerrel serkentik a keringést, a részleges fürdők pedig célzott kezelést biztosítanak egy-egy testrészre. Még az úszás is lehet terápiás eszköz, ha megfelelő környezetben és céllal történik. A balneoterápia pedig nem csak ellazít, ennél sokkal mélyebben hat, értágulatot idéz elő a bőrben, befolyásolja az immunválaszt, csökkentheti bizonyos gyulladásos folyamatok aktivitását, és egyes gyógyvizek antibakteriális hatással is bírhatnak. De bármennyire természetes módszer, nem minden esetben ajánlott. Különösen kerülendő vagy orvosi egyeztetést igényel akut gyulladásos állapotoknál, nyílt sebek, fertőzések esetén, súlyos szív- és érrendszeri betegségeknél, magas vérnyomás súlyos formájánál, epilepszia, súlyos vérszegénység és egyes pszichiátriai állapotok esetében. A túl sok, túl meleg, túl sokáig kombináció pedig az egészséges embernél sem jó stratégia. A balneoterápia egyik legnagyobb előnye, hogy nem választja szét a testet és a mentális állapotot, miközben csökken a fájdalom, javul a mozgás, oldódik a stressz, javul az alvás és csökken a feszültség is. Összegezve tehát a balneoterápia jóval több, mint kellemes fürdőzés, egy komplex, több ezer éves múltra visszatekintő, ma is aktívan alkalmazott terápiás módszer, megfelelően alkalmazva hatékonyan támogatja a regenerációt, csökkenti a fájdalmat és segít visszaállítani a szervezet egyensúlyát, ennél több pedig nem is kell, váljék egészségükre.

Geszti Péterék felvétele szólt május 27-én szerdán reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Szépen süt a nap, úgyhogy alakul az időjárás odakint, bár azért nem felhőtlen az ég, azért tegyük hozzá ezt, de most nem az időjárásról szeretnék beszélni. Érkezett egy értesítés, mégpedig áramszünetről, és ez érinti majd a Muravidéki Magyar Rádió műsorát is pénteken, tehát nem a mai napon. Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 29-én pénteken karbantartási munkálatokat végeznek az RTV Nemcsap C létesítményét ellátó villamos energiahálózaton, tudtuk meg. Ennek következtében az Ognyiscse Rádió FM adó 91,8 MHz-en, aztán az MMR középhullámú adója, valamint a Murszkivál egy időre kikapcsolásra kerül. Az áramszünet várhatóan, tehát pénteken reggel 8 és délután 1 óra között következik be, úgyhogy megértésüket és türelmüket kérjük ezzel kapcsolatban, tehát ez majd pénteken lesz, most viszont még csak szerda van, lehet, hogy ezt nem örülnek, jobban örülnének, hogyha már péntek lenne, de minden esetre maradjunk a mai napnál, és hogy mi lesz a folytatásban, még egy kis zene ebben az órában, 7 perc múlva lesz egyébként 7 óra, jó reggelt mindenkinek, 7-kor jönnek a friss hírek, aztán a következő órában belelapozunk a kalendáriumba, és lesznek friss információk is, maradjanak velünk.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az országgyűlés 48 igen, 32 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását tegnap, amely többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. Az SDS, az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselők mellett a módosítást a Demokraták és a Resznica is támogatta. Az ellenzék nem támogatta, és számos alkotmány ellenességre mutatott rá. Mostantól csak az igazságügyi tanács vagy a főügyész kérheti az alkotmánybíróságtól az alkotmánynak és a törvénynek való megfelelés értékelését a parlamenti vizsgálat elrendelésétől számított 30 napon belül. Az indítványozók úgy vélik, hogy a parlament előző összetételében Urska Klákocsár Zupáncsics akkori elnök javaslatára elfogadott szabályozás kialakításánál túlzottan és aránytalanul beavatkozott a parlamenti vizsgálatba, mint alkotmányos intézmény hatékonyságába. Ma Mariborban hirdetik ki a Borsnik gyűrű idei győztesét, amelyet a színészi kreativitásért járó központi szlovén díjnak tartanak. Ezzel egy időben a szervezők bemutatják a 61. Borsnik találkozó teljes programját, amely június 8-a és 21-e között kerül megrendezésre. Mivel a gyűrűt általában felváltva adják át színésznőknek és színészeknek, idén egy férfi viseli majd azt. A gyűrűt a fesztivál záró ünnepségén adják át, amelyet, mint minden évben, a Maribori Szlovén Nemzeti Színház termében tartanak, ahol zajlik a Borsnik találkozó. A fesztivált, amely az első szlovén hivatásos színészről és rendezőről, Ignácij Borsnikról kapta a nevét, 1966 óta rendezik, és a központi szlovén színházi fesztiválnak számít. A jelenlegi szlovén színházi produkciók áttekintését válogatott külföldi vendégszereplések és kísérő program egészíti ki. Magyar Péter magyar miniszterelnök az RTL híradónak arról beszélt, hogy csökkentenék a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők, valamint a polgármesterek fizetését. Algyő polgármestere Molnár Áron azt mondta, ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana a polgármesteri pozícióról. Molnár Áron fizetése jelenleg bruttó 1,7 millió forint, hangzott el a riportban. Kamut polgármesteren jelenleg bruttó 1,1 millió forintot visz haza havonta. Vetési Erika szerint egy falusi településvezető a megfelelő apparátus hiányában több ember munkáját végzi el nap mint nap. Karácsony Gergely fizetése már megközelíti a bruttó 4 millió forintot. Az RTL híradó kereste a Tisza kormányt, hogy megtudja, a bércsökkentés minden polgármesterre vonatkozik-e majd egységesen, de tegnap estig nem kapott választ. Sport. A Kodeljevo sportcsarnokban rendezik ma a férfi kézilabda bajnokság döntőjét. 19 órától a Grossist Slovan és a Celje Pivovarnál áskocsap össze a rangos címért. A második finális mérkőzésre a Celjei Zlatorok sportcsarnokban kerül sor, szükség esetén pedig június 6-án rendezik a harmadik meccset Ljubljanában.
1: Időjárás.
2: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben változóan borult lesz az ég. Délután északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd dél irányába terjednek. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Észak irányából délután csökken a hőmérséklet értéke.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Blagovica és Szent Jákob között Ljubljana irányában. A tenger melléki strádán Posztojna előtt Koper felé, valamint Logátec és Brezovica között a főváros felé.

Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A Múzeumok Világnapja alkalmából Lendván állandó méhészeti kiállítás és tanméhes nyílt. Gál Anasztázia kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmje. Sportolj egy jó cél érdekében. Beszélgetés a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatójával. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőn!

Május 27-én Svédország és Dánia, Norvégia aláírják a koppenhágai békeszerződést. Történt mindez 1660-ban. Aztán 1703-ban lerakták a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 1930-ban New Yorkban megnyílt a világ akkor legmagasabb épülete, a 319 méter magas Chrysler torony. Aztán átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban 1937-ben. 1994-ben Szolzsenyicin Nobel-díjas író számüzetéséből visszatért Oroszországba. 2010-ben pedig Bojtor István színész rendező nevét vette fel a felújított Tihanyi szabadtéri színpad. Az események után néhány név: 1794-ben született Cornelius Vanderbilt, amerikai milliárdos emberbarát, idézőjelben ő volt a vasút király, a történelem egyik leggazdagabb embere. Aztán megszületett Lázár Kálmán, ornitológus és újságíró, Rachel Carson, amerikai tengerbiológus, ökológus és író, munkássága segítette a nemzetközi környezetvédő mozgalom megerősítését, és a Néma tavasz című könyve talán az egyik legismertebb olvasmány tőle. Henry Kissinger német születésű Nobel békedíjas amerikai politikus, diplomata volt, külügyminiszter is e nap születte, akárcsak Presser Gábor Kossuth díjas zeneszerző, zenész és énekes, akit már említettünk korábban. Nem sokára vele megyünk tovább egy dallal, de előbb még néhány név a kalendáriumból. Szarka Tamás, Kossuth díjas zeneszerző, költő, a Gimes együttes tagja is e nap születte. Aztán Varga Zsuzsanna, Jászé Mari díjas magyar színésznő, Lubit Szilvi hosszú távfutó, ultramaratonista, Jamie Oliver, brit sztárszakács és üzletember, valamint Peller Károly operettének. Meghalt Kálvin János, francia reformátor e napon, Esze Tamás, jobbágy, kuruc, brigadéros úgy szintén, Niccolò Paganini olasz hegedűművész és zeneszerző, az ördög hegedűseként apostrofálták őt. Meghalt Robert Koch, Nobel-díjas német orvos, mikrobiológus, a TBC és a kolera kórokozójának felfedezője. Kálec Vilmos, magyarországi szlovén tanár, politikus, a Vendvidéki Köztársaság hajdani vezetője. Jawaharlal Nehru, a független India első miniszterelnöke is e napon hunyt el, akárcsak Pilinszky János, magyar költő, Solymos Ede, néprajztudós, Bárdi György színész és Szokolai Ottó Jászé Mari díjas magyar színész, őket említjük még meg, és akkor visszatérünk a születésnaposhoz. 1948-ban született Presser Gábor, a Kossuth díjas zeneszerző, aki a következő percekben énekel.

A születésnapos Presser Gábor énekelt zenék a folytatásban még itt az MMRN 7 óra 24 perckor, fél 8-kor pedig jövünk a friss információkkal.

0: Időjárás. Szép jó napot kívánok mindenkinek, 7:30 szerda reggel a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, vagy már inkább délelőtt, attól függ, mikor kezdték a napot. Lássuk, hogy hogy alakul időjárásunk. 20 fok körüli most a hőmérséklet itt Lendván, és 19 fokot jelentenek Muraszombatból, 17 fokot Mariborból, ahol már vannak azért felhők az égen. A főváros környékén is gyűlnek a felhők, 18 fok van Ljubljanában, 21 fokot jelentenek Koperből, ott is vannak már felhők az égen, és a Kredaricán 11 fok van. Ez a jelenlegi helyzetkép, és hogy hogy alakul időjárásunk egyelőre, vagy eleinte derült lesz az ég felettünk, aztán a nap második felében változóan felhőségre tekinthetünk fel. Délután északról érkezik majd egy hidegfront, helyenként záporokat, zivatarokat hozva magával. Ez a hidegfront majd dél felé húzódik, és egyre több felé vihar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, de délután a fronttal érintett tájakon természetesen lehűl a levegő. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, délután szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, főleg Nyugat-Szlovénia területén. A reggeli értékek 11-17 fok között alakulnak, a napi maximumok pedig 25 és 28 fok között némileg, tehát csökken majd a nappali felmelegedés. Ami Magyarország időjárását illeti, a nap első felében sok-sok napsütésre lehet számítani, már-már kánikulai melegre, akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, de érkezik majd délutántól a hidegfront észak-észak-nyugat irányából, és egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként jégeső sem kizárt, írja az előrejelzés. 11 megyére adtak ki figyelmeztetést Magyarországra, és a dunántúli megyék mind benne vannak ebben a térségben. Jelenleg 19 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Szentgotthárdon is, 18 fok van Szombathelyen, Budapesten pedig 21 fokot mutatnak a hőmérők. Napközben sokfelé megélénkül majd a szél, záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, és természetesen a hidegfront után némileg visszaesik majd a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, helyenként megélénkülhet a szél. Reggel 10-18 fok lesz, napközben pedig 23-28 fokra van kilátás. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ezen a napon nem várható. Hajnalra felfrissül a levegő, 4-13 fok közötti minimumokra van kilátás, a napi maximumok 23-28 fok között alakulnak majd. A melegedés hatására fokozatosan emelkedik a pollen terhelés, viszont a fronttal érintett tájakon azért némileg visszaesett, de ez nem lesz egyébként jelentős, hiszen a hétvégére már megint gyakorlatilag kánikulai melegre készülhetünk. Ami az orvos meteorológiát illeti, ma a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák fordulhatnak elő. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség is. A szeles tájakon élők körében ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Hidegfront érkezik tehát ma délután, illetve az esti órákban, emiatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, és tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, felerősödhetnek az asztmatikus és az allergiás panaszok is, úgyhogy záporok, zivatarok környezetében az érintettek abban az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Amúgy a napos idő jó hatással van a közérzetre, viszont erős az UV-sugárzás, 10 és 16 óra között nem tanácsos a tűző napon tartózkodni, illetve ha mégis, akkor gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről. Ahogy említettem, a hidegfront csak átmenetileg fog majd némi enyhülést hozni, a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelenleg száraz utakon folyik a forgalom, ez a nap második felében változhat majd meg, mindig az időjárási és az útviszonyoknak megfelelően vezessenek. Amúgy is torlódik most a forgalom a nagyobb városok felé vezető utakon, és a városokat elkerülő utakon is természetesen. A Steyer autópályán Blagovica és Szent Jakab között Ljubljana felé van torlódás, aztán a Primorjei autópályán Posztony előtt Koper felé, és Vörtnika és Brezovica között a főváros irányába. Egy meghibásodott gépjármű miatt akadályozott a forgalom a Gorenszkói autópályán a Krajnzahod és Náklo között Jesenice felé, a Steyer autópályán pedig Vránszkó és Locsica között a főváros irányába. Itt a Muravidéken nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, és az egész Muravidéken számíthatunk előre bejelentetten sebesség ellenőrzésre, úgyhogy tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést.

0: Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A Múzeumok Világnapja alkalmából Lendván állandó méhészeti kiállítás és tanméhes nyílt. Gál Anasztázia Kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmje. Sportolj egy jó cél érdekében. Beszélgetés a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatójával. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Hidak tehát majd délután, itt a folytatásban pedig itt van Önökkel a Muravidéki Magyar Rádió. 7 perccel múlt el 7:30. Jó reggelt, jó készülődést mindenkinek, és eredményes szép napot kívánunk. Folytatjuk tovább zenékkel, aztán nem sokára még egy dolgot megemlítünk a kalendáriumból, ami eddig kimaradt, maradjanak velünk.

Lassan kifut majd ez az óra is, 10 perc múlva 8 órakor már a következő hírek jönnek, viszont valami még nem került említésre a kalendáriumból, ez pedig a kihívás napja. Ez van ma. 1982-ben indult útjára a kihívás napja, amely a sportolásra buzdító kezdeményezés, és hamar meghonosodott szerte a világban, egyébként Magyarországon is. A célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, és sok hivatásos sportoló is támogatja egyébként az országos eseményt. Az első ilyen rendezvény Kanadában volt, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében döntik el, hogy melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hogy hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül. Többfelé, több településen szerveznek egyébként ilyenkor vetélkedőket, különböző sportrendezvényeket, ahol aztán a kihívás vetélkedőket, különböző sportrendezvényeket, ahol aztán a kihívás napjához csatlakozva meg tudnak

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Hallottad? Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
2: Bizony, új tűzoltógarást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
1: Mikor is lesz?
2: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltófelvonulás, utána ünnepélyes átadó.
1: És este?
2: Zene, jókedv és mulatság a Dua Savana együttessel.
1: Akkor irány Hosszúfalu.
2: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament a mai rendkívüli ülésén dönt a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekre vonatkozó törvényről szóló törvényhozási népszavazás kiírásának elfogadhatatlanságáról. A szakszervezetek a múlt héten kezdeményezést nyújtottak be népszavazás kiírására, amely a határozat előterjesztői szerint a törvény adórendelkezései miatt nem lehetséges. A beavatkozási törvény a közelgő energiaválságra tekintettel alacsonyabb áfát tartalmaz az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. A szakszervezeti központok a beavatkozási törvényt Szlovénia szétesését célzó törvénynek tekintik, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el, annak ellenére, hogy a szociális partnerek működésének alapvető területeire avatkozik be. Ma este adják át a ljubljanai Cankár otthonban az elmúlt év legjobb szlovén nyelvű irodalmi művéért járó Cankár díjat. A díjra Ajda Bracsics, Nina Dragicevic, Aljosa Harmalova, Anya Radaljac és Tina Volarics szerzők 5 művét jelölték. A díjazott 7000 eurós összeget is kap, de oklevél és írásos indoklás is jár. A díjátadón részt vesz Petra Vidmar zenész, a fő előadó pedig Sebastian Pregel lesz, a jelöltekkel pedig Tanya Tuma, a szlovén PEN elnöke beszélget. Miután Vrhnika önkormányzata tavaly kilépett a fő adományozók köréből, a Cankár díjat idén először Ljubljanában adják át. Tavaly Barbara Korun kapta a Cankár díjat. A Cankár díjat 2019. szeptemberében alapította a szlovén PEN központ, a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia, a Ljubljanai Egyetem és a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia tudományos kutatóközpontja. Soron kívüli és teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a magyar kormány a magántőke alapokkal kapcsolatban, derült ki a magyar közlönyből. Az intézkedés célja a dokumentum szerint az, hogy átláthatóbbá váljanak a tényleges tulajdonosi viszonyok, miközben a kabinet a jelenlegi szabályozási környezetet és a működési gyakorlatot is áttekinti. A döntés értelmében a kabinet nem csak az érvényben lévő szabályozást vizsgálja át, hanem új jogalkotási lépések előkészítését is elrendelte. A kormányhatározat úgy fogalmaz, hogy a kabinet elrendeli továbbá a magántőke alapokkal kapcsolatos jogszabályok és a magántőke alapok működésének teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. A magántőke alapok működése az elmúlt években többször is a közéleti és a gazdasági viták középpontjába került, elsősorban a tulajdonosi háttér átláthatóságával kapcsolatban. Sport. A Leon Stukel sportcsarnokban rendezik ma az OTP Banka férfi kosárlabda liga döntőjét. 18 órától a Körka és a Cedevita Olimpia csap össze. A csapatok 3 győzelemre játszanak a bajnoki címért. Az utóbbi 15 évben a Cedevita Olimpia lett a liga bajnoka.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben változóan borult lesz az ég. Délután északon helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd dél irányába terjednek. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Észak irányából délután csökken a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Blagovica és Szent Jakab között Ljubljana irányában, valamint Vransko és Locsica között a főváros felé. A tenger melléki strádán pedig Vörhnika és Brezovica között akadozik a forgalom, szintén a főváros felé.
2: Vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös. A szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.

Bádó felvétele szólt 8:30 után, a római birodalom hangulatát tapasztalhatjuk meg, és nem is kell Rómába menni érte. Június 5-én és 6-án Pécs belvárosa és világörökségi helyszínei újra a római birodalom hangulatát idézik meg, tehát lesz majd fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok várják a látogatókat, írják a szervezők. A rendezvény június 5-én pénteken 17 órakor veszi kezdetét a hagyományos megnyitóval. Ezt követően a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába, bevonul majd a császár a szenátorok kíséretében, aztán lesz ókori római táncbemutató, majd vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely, ahol a résztvevők korhúj öltözékben hajfonattal és kézzel kötött koszorúval készülhetnek fel a hagyományőrző csoportok esti fáklyás felvonulására Pécs történelmi belvárosában. Szombaton a reggeli császári bevonulástól a délutáni pretoriánus bemutatón át a solymász bemutatóig a látogatók az ókori élet minden szeletét megismerhetik. A szabadtéri programokon a részvétel ingyenes, a világörökségi helyszínekre érvényes belépőjegy a fesztivál ideje alatt kedvezményesen váltható, és néhány szeletet kiragadtunk most ebből a programból, de a teljes program az interneten elérhető természetesen. Június 5-én és 6-án lesz Pécs belvárosában ez a római fesztivál, úgyhogy az érdeklődőket szeretettel várják. Ennyit a programról, 8:30 után zenélünk tovább.

Maroth Viki és a Nova Kultúr zenekar felvétele szólt, hát borultabb az ég, mint számítottunk rá, és érkezik majd a hidegfront is, de most egy programajánlóval menjünk tovább, így 8:45-kor, ugyanis egy rendkívüli zenei élményt kínál nem sokára majd a Balaton. Közép-Európa legnagyobb rockzenekara veszi birtokba a Magyar tengert, több száz zenész, világszerte ismert videók, több százmilliós online megtekintés és egy gigantikus rockzenei flashmob. 2026-ban jubileumi eseménnyel tér vissza a City Rocks, Közép-Európa legnagyobb rockzenekara, írja a Hír Balaton. A Szegedről indult produkció 10. alkalommal áll színpadra, ezúttal a Balaton déli partján, pontosabban Balaton Lellén. A City Rocks különlegessége, hogy amatőr és profi zenészek százai zenélnek együtt egyszerre, egy monumentális, mindegy 2 órás koncertélmény részeként. A produkció során több száz zenész szólaltat meg közösen ismert rockslágereket, egyedülálló látvány és hangzásvilágot teremtve. A produkció korábbi filmjei a partner tartalomszolgáltatóknak köszönhetően világszerte ismerté váltak, több százmilliós megtekintést értek el, és a jubileumi City Rocks flashmobnak 2026. augusztus 15-én a Balaton-Lellei napfény strand ad otthont, eső nap esetén egy nappal elhalasztják. A szervezők slágerparádéval, különleges vendégekkel és igazi showval készülnek. Régi vágyunk, hogy közvetlenül a Balaton partján dörrenjen meg óriás zenekarunk, reméljük, hogy még az északi parton is hallani fogják, mondta Gajda Ferenc, a City Rocks produkció főszervezője. Balaton-Lellén egyébként akkor teljes rock hétvége várja a közönséget, augusztus 14-én a Tankcsapda koncertezik, másnap pedig tehát a több száz fős City Rocks formáció veszi majd birtokba a Balatont. Az érdeklődőket szeretettel várják.

10 perc múlva, 9 órakor jönnek a friss hírek a Muravidéki Magyar Rádióban, aztán a következő órában majd a zenék közt lesz egy friss zenei ajánlat is, hallgassák meg.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Intenzíven folynak a tárgyalások a negyedik Jánse kormány személyi állományáról, és az új koalíció pártjai informális megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy amíg mindenben nem állapodnak meg, nincs megállapodás. A megoldatlan kérdések között az elmúlt napokban továbbra is nyitott maradt, hogy melyik párt és melyik jelölt kaphatja az igazságügyi minisztérium vezetését. Mivel a korrupció elleni küzdelmet és az ezzel foglalkozó külön szerv, az úgynevezett SZKOK létrehozását a Demokrata pártban az egyik fő prioritásként emelték ki, lehetséges, hogy ez a párt veszi át a minisztérium vezetését. A pártok általában nem szoktak hivatalos nyilatkozatokat tenni a személyzeti létszámleépítésekről. A parlament ülés szakmargóján csak a demokraták képviselőjének vezetője és a leendő egészségügyi miniszter legesélyesebb jelöltje Tadej Osztörc kommentálta röviden, mondván, hogy az általa ismert információk szerint nincsenek bonyodalmak a személyzetről szóló tárgyalásokon. Cenepreuc egykori síugró a mai szakasszal indítja a Hősök földje jótékonysági kampányt. Szlovénián keresztül 10 útvonalon kerékpározik majd egy jótékonysági útvonalon, és június 5-én pénteken Debeli Örticsnél fejezi be az utat. A rádió ENA honlapja szerint a befolyt összeget a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek megsegítésére és tengerparti nyaralásra fordítják. Az első útvonalat Domžaleban fejezi be. A jótékonysági kampányt Miha Dezselák, a Rádió ENA műsorvezetője indította el, aki azzal a céllal indult útnak, hogy segítsen a gyermekeknek nyaraláshoz jutni, az évek során pedig egyre nőtt a kampány. A rászoruló gyermekek számára SMS-ben is lehet segítséget nyújtani. A Pomagamo 5, illetve a Pomagamo 10 kulcsszót kell elküldeni az 1919-es számra. A magyar parlament ma elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. A napirend szerint az ülésnap 9 órakor kezdődött napirend előtti felszólalásokkal. Kivételes eljárásban tárgyalja, így már a nap folyamán el is fogadhatja a parlament a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Sport. A Konferencia Liga fináléjára kerül ma sor Leipzigben. 21 órától a Crystal Palace és a Rayo Vallecano együttese mérkőzik a rangos címért. Mindkét csapat első alkalommal játszik az európai fináléban. A leipzigi stadion 45 ezer nézőt fogad, a mérkőzést pedig Maurizio Marini vezeti.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben változóan borult lesz az ég, délután északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd dél irányába terjednek. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul, észak irányából délután csökken a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Blagovica és Szent Jákob között Ljubljana irányában, valamint Polskava és Szlovenska Bistrica között Ljubljana felé. A tenger melléki strádán Posztojna előtt Koper felé, a Gorinszkója autópályán pedig Krányzahod és Náklo között Jesenice irányában.

Ez a Napi Friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal Gáspár Laci és Oliver Wolf közös dalát hoztam, amely az év elején jelent meg, Leszek-e mégis boldog címmel, és nagyon sok platformon már meghallgatható. A Leszek-e mégis boldog egy mélyen érzelmes, melankolikus hangvételű dal, amely a belső vívódásokról és a boldogság kereséséről szól. A szöveg központi kérdése a reményvesztettségből való kilábalás és a jövőbe vetett hit. A belső küzdelem, ami a számban hallható, azt mutatja be, amikor a csalódások után valaki újra megpróbál talpra állni. Gáspár Laci jellegzetes, karakteres énekhangját és basszusgitárjátékát Oliver Wolf modern hangszerelése egészíti ki, amelyet Balog Roland finom gitárjátéka kísér. Úgyhogy érkezzem most. Ez az újdonság, Gáspár Laci, Oliver Wolf és a Leszek-e mégis boldog?

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: MMR. A zene összeköt.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Szekeres Adrián énekelt az imént. 24 fokot közelíti a hőmérséklet odakint, és most egy kicsit odébb álltak a felhők, szépen süt a nap, viszont figyelmeztetést adtak ki most már Szlovéniára vonatkozóan is, az érkező hidegfront miatti záporok, zivatarok miatt, úgyhogy megélénkülő szélre, zápor a zivatarra, akár jégesőre is lehet számítani majd. Ez nyugatról, északnyugatról érkezik, és aztán beborítja az egész ország területét. Ha megnézzük az árcónál az óránkénti előrejelzést, akkor azt látjuk, hogy egyelőre a következő órákban még nem kell esőtől tartanunk, persze, hogyha hirtelen megnövekszik a felhőzet, akkor azért leszakadhat az ég is. Visszaesést a hőmérsékletben 4 órakor láthatunk, amikor hirtelen 4-5 fokot csökken majd a hőmérséklet. Hát némi felhőt meg egy kis esőt is ide rajzoltak a grafikára, de hát, hogy ebből mi lesz, nehéz megmondani, majd utólag megtudjuk. Aztán változóan felhős lesz az ég felettünk az este és az éjszaka folyamán, úgyhogy holnapra egy kicsit lecsökken majd a hőmérséklet, egy 5-6 fokkal alacsonyabb értékre számíthatunk, amit szerintem nem sokan fognak bánni, hiszen egyre többektől hallani, hogy nehezen viselik ezt a nagy meleget, olyan, mintha nem lenne levegő odakint, hiszen a légmozgás szinte nulla, vagy legalábbis nagyon enyhe, úgyhogy főleg akik légzőszervi betegséggel élnek, vagy kénytelenek élni, ők nehezen viselik el ezt az időjárási helyzetet, úgyhogy nem lesz túl kellemes, tehát a következő néhány óra az biztos, hogy erősen megterheli a szervezetet. Érdemes rá készülni úgy, hogy amit nem muszáj ma elintézni, azt inkább hagyják későbbre. A nap első felében még a hővédelemre kell odafigyelni, nagy a napszúrás veszélye, fontos a megfelelő folyadékfogyasztás és szervezetünk hűtése, feltétlenül kerülni kell a megterhelő programokat, több oldalon is ezt írják, extrém magas, kifejezetten veszélyes az UV-sugárzás a déli órákban, semmiképpen ne tartózkodjunk a tűző napon. Aztán a talaj szinten alig érezzük a lehűlést, miközben a magasban zajló folyamatok miatt keringési tünetek jelentkezhetnek. Nagyon figyeljünk az infarktusok miatt, aztán a kiugró vérnyomás értékekre is. Nagy mértékben erősödnek a görcsös folyamatok, nő a koraszülések veszélye, szokatlan feszültség, ingerültség, szorongás, pánik jellegű reakciók nagy valószínűséggel jelentkezhetnek. Gyakoriak lesznek a görcsös jellegű fejfájások, az emésztési zavarok, és csütörtökre virradóan jelentősen romolhat az alvás minőség, hát most már csak ez hiányzott, de tényleg. A hidegfront csak átmenetileg fog majd némi enyhülést hozni, a hétvégére visszatér a kánikula. Hát ehhez sok mindent nem lehet már hozzáfűzni, kitartást mindenkinek, meg további jó rádiózást!

Na még egy kis zene ebben az órában itt a Muravidéki Magyar Rádióban szerda délelőtt, aztán alig 10 perc múlva lesz 10 óra, jönnek majd a friss hírek Farics Doristól. A következő órában a zenék közt jelentkezni fog a Történetek az archívumból című sorozat újabb része is Botka Ágnes szerkesztésében.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Szlovéniában Janez Janša alakít kormányt. A miniszterelnök kinevezését a magyar és az olasz nemzetiségi közösség képviselői is támogatták. Mik a nemzeti közösségek az új kormánnyal szembeni elvárásai? Milyenek a jobboldali kormánnyal való korábbi tapasztalatai, és milyen együttműködésre számít a szlovén és a magyar kormány között? Ezeket a kérdéseket válaszolja meg csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az országgyűlés 48 igen, 32 nem szavazattal és két tartózkodás mellett tegnap elfogadta a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását, amely többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. Az SDS, az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselői mellett a módosítást a demokraták és a Resznica is támogatta. Az ellenzék nem támogatta és számos alkotmány ellenességre mutatott rá. Mostantól csak az igazságügyi tanács vagy a főügyész kérheti az alkotmánybíróságtól az alkotmánynak és a törvénynek való megfelelés értékelését a parlamenti vizsgálat elrendelésétől számított 30 napon belül. Az indítványozók úgy vélik, hogy a parlament előző összetételében Urska Klakocsár Zupáncsics akkori elnök javaslatára elfogadott szabályozás kialakításánál túlzottan és aránytalanul beavatkozott a parlamenti vizsgálatba, mint alkotmányos intézmény hatékonyságába. Ma Mariborban hirdetik ki a Borsnik gyűrű idei győztesét, amelyet a színészi kreativitásért járó központi szlovén díjnak tartanak. Ezzel egy időben a szervezők bemutatják a 61. Borsnik találkozó teljes programját, amely június 8-a és 21-e között kerül megrendezésre. Mivel a gyűrűt általában felváltva adják át színésznőknek és színészeknek, idén egy férfi viseli majd. A gyűrűt a fesztivál záró ünnepségén adják át, amelyet, mint minden évben, a maribori szlovén nemzeti színház termében tartanak, ahol zajlik a Borsnik találkozó. A fesztivált, amely az első szlovén hivatásos színészről és rendezőről, Ignácy Borsnikról kapta a nevét, 1966 óta rendezik, és a központi szlovén színházi fesztiválnak számít. A jelenlegi szlovén színházi produkciók áttekintését válogatott külföldi vendégszereplések és kísérő program egészíti ki. Magyar Péter magyar miniszterelnök az RTL Híradónak arról beszélt, hogy csökkentenék a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetését. Algyő polgármestere Molnár Áron azt mondta, ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana a polgármesteri pozícióról. Molnár Áron fizetése jelenleg bruttó 1,7 millió forint, hangzott el a riportban. Kamut polgármestere jelenleg bruttó 1,1 millió forintot visz haza havonta. Vetési Erika szerint egy falusi település vezető a megfelelő apparátus hiányában több ember munkáját végzi el nap mint nap. Karácsony Gergely fizetése már megközelíti a bruttó 4 millió forintot. Az RTL Híradó kereste a Tisza kormányt, hogy megtudja, a bércsökkentés minden polgármesterre vonatkozik-e majd egységesen, de tegnap estig nem kapott választ. Sport. A Kodeljevo sportcsarnokban rendezik ma a férfi kosárlabda bajnokság döntőjét. 19 órától a Grossist Slován és a Celje Pivovarna Laško csap össze a rangos címért. A második finális mérkőzésre a Celjei Izlátorok sportcsarnokban kerül sor, szükség esetén pedig június 6-án rendezik a harmadik meccset Ljubljanában.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben változóan borult lesz az ég. Délután északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd dél irányába terjednek. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Észak irányából délután csökken a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Blagovica és Szent Jákob között Ljubljana irányában, a tenger melléki strádán Postojna előtt Koper felé, a Gorenszkói autópályán pedig Podutik és Szent Vid között Jesenice irányában.

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit, amelyben megismerhetik Horváth Ferenc vasvármegyei helytörténészt és levéltárost, akinek egy gépiratban maradt tanulmányát a Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtárban őrzik. Ennek tartalmáról, jelentőségéről hallhatnak a következő percekben dr. Halász Albert összeállításában.
1: A 330-as számú fasszikulus, amelyet a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár őriz, egyedi magyar nyelvű gépiratot tartalmaz Horváth Ferenc tollából. Címe a Muravidék Vas megyéhez tartozott részének gazdaságtörténete 1828-1910. Tudomásunk szerint, ahogy utána jártunk, ez a tanulmány eredeti magyar nyelven nem jelent meg nyomtatásban, a biztosan azonosítható publikál változat szlovén nyelvű közlés. Ebből a szempontból érdekes ez a kézirat a Muraszombati Könyvtárban, hiszen egy olyan gépelt dokumentumról van szó, ami máshol magyar nyelven nem jelent meg, viszont érdekes módon megjelent szlovén nyelven. Ez a szlovén változat Mariborban a Časopis Zgodovino in Narodopisje fordításban történeti és néprajzi folyóirat 1989. évi második számában látott napvilágot szlovén címmel persze, és szlovén nyelven Zgodovina gospodárstva v delu Prekmurja, Kiepri Padalo, Železni Župani 1828-1910, a magyar eredeti címet pedig már említettük. A szöveg alatt az is olvasható, hogy a tanulmányt egy bizonyos Ludwig Olasz fordította magyarból szlovénra. Záróelben Ludwig Olaszról itt elég annyit megjegyezni, hogy muravidéki kötődésű geográfus volt. Dolgozott Muraszombatban, és 1974-75-ben a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár igazgatója volt, abban az időszakban, amikor a tanulmányi rész és a közkönyvtár egyesült egy intézménybe. Később a Maribori Pedagógiai Főiskola oktatója lett, életútja és bibliográfiája alapján szoros szakmai kapcsolatai voltak a magyar-szlovén határtérséghez és Szombathelyhez is. Horváth ezt az említett munkát nem előzmények nélkül írta meg. Már 1985-ben ugyanebben a folyóiratban közölt egy a Muravidék Vas megyéhez tartozó részének közigazgatás történetét bemutató tanulmányt. A gazdaságtörténeti írás ennek közvetlen folytatása. Maga a magyar gépirat is utal rá, hogy a korábbi közlésben már megadta a helységnevek magyar-szlovén megfeleléseit, ezért azokat itt nem ismétli meg. Vagyis Horváth valóban két egymásra épülő lépésben dolgozta fel a témát. Előbb megrajzolta a közigazgatási keretet, utána erre építve mutatta be a gazdasági viszonyokat. Az is világosan látszik, miért tartotta fontosnak mindezt szlovénul közölni. A magyar gépirat végén maga írja, hogy a mellékelt táblázatok és adatok révén a szlovén helytörténetkutatás olyan községenkénti forrásanyaghoz juthat, amely nem fért volna bele a tanulmány terjedelmébe. Horváth tehát nem pusztán saját kutatási eredményeit akarta publikálni, hanem a Vas megyei levéltári és statisztikai anyagot akarta hozzáférhetővé tenni a muravidéki, szlovén olvasóközönség és kutatók számára is. De ki is volt Horváth Ferenc? Horváth Ferenc a 20. századi Vas megyei történetírás és levéltári tudományosság egyik jelentős alakja volt. Ha adataink pontosak, 1921-ben született Szombathelyen és 1993-ban ott is halt meg. Történész és levéltáros volt. 1951 és 1981 között a Vas megyei levéltár igazgatójaként dolgozott. Főkutatási területe Nyugat-Dunántúl, különösen Vas megye település, gazdaság és társadalom története volt. Emellett hosszú időn át a Vasi Szemle című folyóirat meghatározó szerkesztője is volt. Muravidék iránti érdeklődése ebbe a szélesebb kutatói profilba illeszkedik. Nem elszigetelt témaként fordult a térség felé, hanem azért, mert a történeti Muravidék a 19. században közigazgatásilag és gazdaságilag szorosan kapcsolódott Vas megyéhez. horvát levéltárosi háttere különösen alkalmassá tette arra, hogy a megyei iratanyag a statisztikák és az összeírások alapján a térséget ne csupán helyi, hanem tágabb, regionális összefüggésben értelmezze. A magyar gépirat azt mutatja be, hogyan alakult a Muravidék Vas megyéhez tartozó részének gazdasági élete 1828 és 1910 között. Horvát abból indul ki, hogy a térség történetét ebben az időszakban elsősorban a mezőgazdaság határozta meg, ugyanis nem volt olyan jelentős ipari központ, amely a vidék fejlődését irányította volna, ezért a földhasználat, a birtokviszonyok, főleg az állattartás és a népesség alakulása sokkal többet elárul a térség múltjáról, mint az ipar története. A tanulmány első fontos megállapítása az, hogy Muravidék gazdasági szerkezete alapvetően földművelő jellegű volt. A vizsgált területen a szántó tette ki a földterület legnagyobb részét, emellett igen nagy jelentősége volt az erdőknek, valamint a réteknek és legelőknek is. Horváth szerint ez a három tényező adta a vidék mezőgazdasági alapját. A szerző ezután azt vizsgálja, miből tudott megélni az egyre növekvő népesség. Válasza szerint a megoldás nem a földterület jelentős bővülésében rejlett, hanem a gazdálkodás szerkezetének átalakulásában. A korábbi, főként gabonára épülő rendszer fokozatosan olyan mezőgazdaság felé mozdult el, amelyben nagyobb szerepet kaptak a takarmánynövények és az intenzívebb állattartás. Ez tette lehetővé, hogy a föld változatlan vagy alig változó keretei között jobb jövedelem keletkezzen. Horváth különösen nagy hangsúlyt ad a szarvasmarha tenyésztésnek. Azt írja le, hogy a 19. század közepe után Muravidék fontos szerepet játszott a piros-tarka állomány elterjedésében. A jobb tejhozamú és hízlalásra alkalmasabb fajta, valamint a takarmánynövények terjedése érzékelhető gazdasági fellendülést hozott. A közelség Ausztriához külön előnyt jelentett, mert az élőállatkivitel gazdaságilag kifizetődő volt. Főleg akkor, fűzem hozzá, amikor már a vasúti hálózatok is kiépültek, és könnyebb volt az élőállat szállítása. A tanulmány ugyanakkor azt is világossá teszi, hogy ez a fejlődés társadalmi korlátokba ütközött, hiszen a nagybirtok továbbra is jelentős maradt, miközben a kisebb birtokok a természetes népszaporulat miatt egyre jobban felaprozottak. Horváth hangsúlyozza, hogy ebből nem az következett, hogy a szegényebb rétegek földhöz jutottak volna, hanem inkább az, hogy ugyanaz a föld sokkal több birtokos és család között oszlott meg. A nagybirtokból való földrészesedés szinte lehetetlen volt. Tehát a nagy uradalmak maradtak érintetlenül, a kis birtokok, kistelkes parasztok pedig a nagy gyermekszaporulat miatt egyre inkább fölaprozottak. A századforduló után a szerző szerint egyre inkább látszottak a rendszer határai. A mezőgazdaság még mindig sok ember megélhetését biztosította, de a birtokaprozódás, a cselédség helyzetének romlása, az idénymunka növekedése és a kivándorlás mind azt jelezték, hogy a korábbi fejlődési pálya kifulladóban van. Tehát elérte a föld mennyisége a korlátot, nem tudta eltartani azt az ember csoportot vagy közösséget, aki abból megélhetést remélt. Horváth következtetése ezért kettős. A Muravidék mezőgazdasága képes volt alkalmazkodni az új körülményekhez, és részben modernizálódni, de ez a modernizáció nem oldotta meg a földhiányt, a társadalmi egyenlőtlenség és az elvándorlás problémáit. Az elvándorlás az egy külön fejezetbe tartozik, azt most nem érintjük, de azért említés szintjén a 19. század második felében indulnak meg az elvándorlási hullámok, vagy részben idénmunkások mennek délvidékre, a török által üresen maradott földbirtokokra, földterületekre. Ez ingázós migráció volt, tehát nyáron lementek, ősszel visszatértek szülőföldjükre, Később ez nyugatra irányult, majd idővel szervezetten más kontinensekre, főleg Észak, majd Dél-Amerikába történtek ezek a kivándorlások. Az említett magyar gépirat és a szlovén folyóirat közlés tartalmilag ugyanannak a munkának két alakja. A fő gondolatmenet, a szerkezet, a tárgyalt időhatár, a területi keret és a legfontosabb statisztikai adatok egyértelműen megfelelnek egymásnak. Nem két különböző kutatásról, hanem egy azon tanulmány magyar alaváltozatáról és annak szlovén szerkesztett közléséről beszélhetünk. A két változat viszonyából az is jól látszik, hogy horvát nem egyszerű fordítás közöltetett, hanem célzottan a muravidéki olvasóközönség számára tette értelmezhetővé az anyagot. Előbb megteremtette a közigazgatási és helynévi eligazodás keretét, majd erre építve adta közre a gazdaságtörténeti elemzést. Ezért a szlovén közlés nem pusztán nyelvi átvitel, hanem tudományos közvetítés is. Horváth Ferenc muravidéki írásai azért fontosak, mert egy határmenti térséget nem elszigetelt peremvidékként, hanem történeti összefüggéseiben mutatta meg. Levéltárosi tapasztalata, Vas megyei forrásismerete és regionális látásmódja lehetővé tette, hogy a muravidék 19. századi múltját egyszerre lássa helyi és megyei nézőpontból. Az sem véletlen persze, hogy ezeket a munkákat szlovénul is közölni akarta. Horváth pontosan érzékelte, hogy a muravidék múltjának jelentős része magyar közigazgatási és levéltári anyagban rejtőzik, ezért ezek közvetítése a szlovén kutatók felé külön feladat. Munkájának ebben az értelemben nem csak történeti, hanem közvetítő szerepe is volt, hidat épített a magyar forrásvilág és a muravidéki szlovén történeti érdeklődés között. Hogy a gépelt anyag hogy került a könyvtárból, arról nincsen sejtésünk, de hát mivel olasz úr volt a fordítója, aki korábban, mint egy évtizeddel korábban könyvtárigazgató volt ugyanabban az intézményben, nem elképzelhetetlen, hogy pont tőle került ez a kézirat a könyvtár állományába.
0: Adásunkban Horváth Ferenc helytörténész és levéltáros a muravidékre vonatkozó és gépiratban maradt tanulmányáról dr. Halász Albert szólt. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Tóth Gabi énekelt az imént, és várjuk Önöket a folytatásban a készülékek mellé. Most 8 perccel múlt 10:30, jönnek a zenék, aztán 11 órakor híreket mondunk, tartsanak majd velünk, de előbb a délutáni terepjárót említsük meg, ugye 3 órakor következnek a helyi vonatkozású hírek, és 3 összeállítás lesz ezúttal, ilyen mesésen alakul majd a délután. A témák a következők: a Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából a szakkör tudásunkkal kézenfogva elnevezésű határon átnyúló program keretében idén is 3 kézműves szakkör valósult meg a Muravidéken. A foglalkozások, ahol a nemezelés és a Békés-megyei hímzés világát lehetett elsajátítani, Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Az elkészült munkákból a Bánfi Központban látható kiállítás Gerebic Bettina kísérte a tegnap esti megnyitót. Aztán a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa tegnap jótékonysági rendezvényt szervezett Nagy Hősök Kis Lépésekkel címmel. A Lendvai Színház és Hangversenyteremben megtartott esemény után a színházterem nyári színpada előtt a ballagó ovisok lófik feleresztésével búcsúztak jelképesen az óvodától. Szőke Krisztina készített riportot a rendezvényről, és egy egészen más téma még: évtizedeken keresztül a termőföldek ára stagnált, az utóbbi években azonban érezhetően emelkedni kezdett. A témáról Jobbágy Klárát hallják majd délután 3-tól a terepjáróban.

0: leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrászszalonba, és megcsinálom a nőknek a hajájukat.
1: Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Sőt, ismer? Jól végzi a dolgát? Tetszik, akkor gondolom neked.
0: Akkor dolgozik, mikor

Szerda délelőtt van, alig 10 perc és 11 óra lesz, jönnek majd a hírek itt a délelőtti műsor részben a Muravidéki Magyar Rádióban, a híreket követően pedig a délelőtt utolsó órájában Szerda lévén az aktuális jelentkezik, majd természetesen egy aktuális témával, úgyhogy számítunk figyelmükre a folytatásban is, a házigazda Szabó Szuzi lesz, tartsanak velünk.

ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament a mai rendkívüli ülésén dönt a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekre vonatkozó törvényről szóló törvényhozási népszavazás kiírásának elfogadhatatlanságáról. A szakszervezetek a múlt héten kezdeményezést nyújtottak be népszavazás kiírására, amely a határozat előterjesztői szerint a törvény adórendelkezései miatt nem lehetséges. A beavatkozási törvény a közelgő energiaválságra tekintettel alacsonyabb áfát tartalmaz az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. A szakszervezeti központokban a beavatkozási törvény Szlovénia szétesését célzó törvénynek tekintik, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el, annak ellenére, hogy a szociális partnerek működésének alapvető területeire avatkozik be. Ma este adják át a ljubljanai Cankár otthonban az elmúlt év legjobb szlovén nyelvű irodalmi művéért járó Cankár díjat. A díjra Ajda Bracsics, Nina Dragicevic, Aljosa Harlamova, Anya Radaljac és Tina Volarics szerzők 5 művét jelölték. A díjazott 7000 eurós összeget kap, de oklevél és írásos indoklás is jár. A díjátadón részt vesz Petra Vidmar zenész, a fő előadó Sebastian Pregel lesz, a jelölteket pedig Tanya Tuma, a szlovén PEN elnöke beszélget. Miután Vrhnika önkormányzata tavaly kilépett a fő adományozók köréből, a Cankár díjat idén először Ljubljanában adják át. Tavaly Barbara Korun kapta a Cankár díjat. A Cankár díjat 2019. szeptemberében alapította a szlovén PEN központ, a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia, a Ljubljanai Egyetem és a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja. Soron kívüli és teljes körül felülvizsgálatot rendelt el a magyar kormány a magántőke alapokkal kapcsolatban, derült ki a magyar közlönyből. Az intézkedés célja a dokumentum szerint az, hogy átláthatóbbá váljanak a tényleges tulajdonosi viszonyok, miközben a kabinet a jelenlegi szabályozási környezetet és a működési gyakorlatot is áttekinti. A döntés értelmében a kabinet nem csak az érvényben lévő szabályozást vizsgálja át, hanem új jogalkotási lépések előkészítését is elrendelte. A kormányhatározat úgy fogalmaz, hogy a kabinet elrendeli továbbá a magántőke alapokkal kapcsolatos jogszabályok és a magántőke alapok működésének teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. A magántőke alapok működése az elmúlt években többször is a közéleti és gazdasági viták középpontjába került, elsősorban a tulajdonosi háttér átláthatóságával kapcsolatban. Sport. A Leon Stukel sportcsarnokban rendezik ma az OTP Banka férfi kosárlabda liga döntőjét. 18 órától a Körka és a Cedevita Olimpia csap össze. A csapatok 3 győzelemre játszanak a bajnoki címért. Az utóbbi 15 évben a Cedevita Olimpia vihette el a bajnoki címet.
4: Időjárás.
3: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben változóan borult lesz az ég. Délután északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd dél irányába terjednek. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul, észak irányából délután csökken a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Blagovica és Szent Jákob között Ljubljana irányában. A tenger melléki strádán Posztojna előtt Koper felé, a Gorenyszkói autópályán pedig Podutik és Szent Vid között Jesenice irányában.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Szabó Szuzi vagyok. Mai aktuális című műsorunkban egy olyan témáról fogunk beszélni, amelyet a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni. Pedig a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ez a függőség. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és az internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös, a szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Mai vendégem saját élettapasztalatával bizonyítja ezt. Itt van velem a stúdióban Zsoldos Árpád, aki maga is megjárta a függőség legmélyebb bugyrait. Ma viszont a saját tapasztalatával másokon segít. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Minden kedves hallgatónak szép napot kívánok!
1: A fordítást Kósa Pétertől hallják. A függőségről beszélni még mindig nagy tabu. Sokan szégyellik, sokan elfordulnak. Mi viszont egyenesen belenézünk a függőség legmélyebb rétegeibe. Ha visszatekint az életének arra a szakaszára, mielőtt minden megváltozott, Zsoldos úr fel tudja idézni azt a pillanatot, amikor először találkozott a szerekkel?
2: Persze, emlékszem, amikor először találkoztam a függőséggel, ez az általános iskolában volt. Minden ilyen ártatlanul kezdődött, és cigarettával, alkohollal. Aztán idővel ez függőséggé vált, ugyanis a társaság, amely engemet vezetett, és én is vezettem a társaságot.
1: Tehát függött ez a társaságtól. Volt-e önben ilyen megfelelési kényszer, vagy hogy fogadja el a társaság többi tagja, vagy a kíváncsiság vezényelte? Mi volt olyankor? Milyen érzetek voltak önben?
2: Egy fontos dolog, amit el kell mondanunk, az az, hogy a társaság az, amely valamilyen módon vezet bennünket, mert a Biblia is azt mondja, hogy mondd meg, hogy kivel társalogsz, és megmondom, hogy ki vagy. Sokan azt mondják, hogy igen, valamilyen módon ez nem igaz, de az én megfigyeléseim azt mutatják, hogy a fiatalság nagyon szeret azonosulni, és nagyon szeret bekapcsolódni valahova, és én is szerettem volna megtalálni a saját helyemet, saját pozíciómat, és ezt sajnos nem jó társaságban kerestem. És az valamilyen módon elkezdett irányítani, és így találkoztam a különböző drogokkal, és valahogy elérkezett az a nap, amikor megpróbáltam a keményebb drogokat, amelyek veszélyesek, és ezek vezettek egy függőséghez.
1: Említette, hogy minden ilyen ártatlanul kezdődött. Mikor jött el az a pillanat, amikor ráeszmélt arra, hogy függ ezektől a szerektől, enélkül nem megy, ez már nem gyerekjáték?
2: Az elején minden ilyen ártatlannak néz ki, az a cigaretta, az alkohol is, vagy bármi más, tehát ártatlannak tűnik. És néha a szülők azt mondják, hogy hát csak füstöl, csak füvet szív, csak iszik, de én megkérdezem, hogy hogyan tudják, hogy abba fogja hagyni. Hol ennek a biztosítéka? És éppen ezért mindenfajta függőség nagyon veszélyes, mert nem tudjuk, hogy a gyermek hol fogja meghúzni a vonalat, meg fogja-e húzni, vagy nem fogja meghúzni. Tehát mélyebbre fog esüllyedni, vagy pedig félre tud állni ezektől a szerektől. Tehát nagyon fontos, hogy a szülők figyeljék, hogy mi történik a gyermekeikkel.
1: itt most a szülőkre is appellál, hogy fontos ugye figyelni őket a családban. Ez eleinte titok volt, és egyáltalán mikor derült ez ki a családban, hogy már itt nagyobb a baj?
2: Nálam abban az időben nagyon más volt, tehát én 77-es születésű vagyok, és a szüleim és a társadalom nem tudott annyit a drogokról általánosságban, és elmondhatom, hogy megállapították talán, tehát talán két év után állapították meg, vagy valami ilyesmi, ennyi idő telhetett el, úgyhogy a társaság is valahogy, hogy is mondjam, valahogy így rejtegette ezeket a dolgokat, és a szüleim is, amikor megállapították, akkor ugye ezt próbálták titkolni, és emiatt is múlt az idő, nem kerestük azonnal a megoldásokat. Nagyon keveset tudtak abban az időben a függőségekről, nem tudtuk azt se, hogy hogyan közelítsük meg a gyógyulást, illetve milyen megközelítést igényel ez, és sok időre volt szükségünk ahhoz, hogy megtaláljuk a kiutat ebből a helyzetből.
1: Tehát itt említette, hogy akkor a család is ugye ráeszmélt erre, hogyan reagáltak, és egyáltalán milyen korról beszélünk ilyenkor, már gondolom középiskolánál tartunk.
2: Itt persze középiskolába jártam már, első évfolyamra, ott találkoztam a komoly drogokkal, a heroinnal, a kokainnal, tehát a drogok akkor eléggé elterjedtek egész Európában, minden valahol a berlini fal leomlása után kezdődött, és azután tudjuk, hogy az Olaszország, Spanyolország és más országok is valahogy ugye a fiatalok körében elterjedt a heroin és a kokain függőség, a szülők pedig, ahogy említettem, nagyon későn állapították meg, tehát nem a kezdeti stádiumban, a fázisban, hanem akkor, amikor már annyira elmélyült ez a függőség, hogy valamilyen módon azt állítottam, hogy ki tudok ebből lábolni magam is, de nem találtam meg az erőt, hogy hogyan tudok ebből kilépni, ők pedig nem tudták, hogy hol keressék a segítséget ehhez.
1: Tehát akkor egy ilyen ördögi kör volt. És hogy néztek ki a mindennapok? Középiskolába járt, otthon, hogyan tudott teljesíteni a mindennapokban?
2: Úgy fogalmaznék, hogy pedagógus családból származom, és megvolt a zseppénzünk, és ezt kihasználtuk, mint mindenki más. A legtöbbet a drogok vásárlására fordítottuk, de a szülők, hogy is fogalmazzak, ezt a zseppénzt mindig odaadták, annak ellenére, hogy már tudták, hogy mi történik. És a társadalom, mint önmaga is valamilyen módon abban az időben segített egymásnak, tehát az emberek segítettek egymásnak, hogy hozzájussunk az egyes drogokhoz, a különböző drogokhoz, ma sem másabb, ma is ugyanez történik. Úgyhogy a középiskolát el kell, hogy mondjam, hogy gond nélkül befejeztem, még a függőség mellett is. A hadkötelezettségre is vonatkozik ez, úgyhogy ugye heroin függő voltam. Talán azt mondhatnám, hogy abban az időben a katonaságban több volt a drog, mint kint az utcán.
1: Hogy néztek ki a mindennapok? Tehát fölkelt már egyből, a drogon járt az esze? Tehát is hol kell ezt beszerezni, mennyibe kerül, felvenni azokkal a kapcsolatot, akiktől ezt meg lehet kapni? Hogy zajlott ez? Hogy zajlottak ezek a hétköznapok, a mindennapok?
0: Szóval a csetkője bló
2: Eleinte valahogy minden egyszerű volt, amikor azonban ez valódi függőséggé válik, amikor reggel felébredsz azzal a gondolattal, hogy most pedig valahogy pénzhez kell jutnom, el kell utaznom, el kell jutnom valahova, meg kell találnom az embereket, akik ezt árusítják. Ez számomra nagyon gyorsan nehézséggé vált. 2-3 év függőség után egyszerűen láttam, hogy én nem tartozom ebbe a társaságba. Nem tartozom, tehát nem láttam magamat ebben. De nem is találtam erőt ahhoz, hogy ki tudjak ebből szállni. Amikor függő vagy, akkor a rutinod egyszerűen olyan, hogy felébredsz, és azért élsz, hogy megkeresd, illetve felkutasd ezt a drogot, aztán aludjál, és ugyanezt megismétel még ugyanaznap. És ez ilyen ciklusosan, körkörösen ismétlődik, ez egyre nagyobb nehézség, egyre nagyobb baj, egyre nagyobb teher, tehát ilyen szétszórtan, széttépetten érzed magadat a vége felé már.
1: Beismerte valakinek, hogy egyedül nem megy, nem fog ebből tudni kilépni? És mi hozta el azt a mélypontot, hogy megszületett az a döntés, vagy valamilyen lehetőség másmerre menni, más irányba?
2: Persze minden függ kezdetben azt mondja, hogy nem függ, tehát nem függ a szertől. Tehát, hogy ő nem függő. De eljön az az idő, amikor egyszerűen muszáj volt beismernem, hogy igen, segítségre van szükségem. A szülőimnek is gyorsan beismertem, hogy segítségre van szükségem. Különböző helyeken próbáltuk ezt megkapni, két metadon terápiát is túltettem, detoxikálóban is jártam. Különböző terapeutáknál, pszichiátereknél, pszichológusoknál jártam, és mindenhol valahol próbáltunk legalább reményt kapni ahhoz, hogy ebből ki tudjam húzni magamat. De az igazi segítség, amelyre szükségem volt, illetve a válasz a fájdalmaimra, az nem érkezett meg sehol sem. És ezzel a fájdalommal akkor még körülbelül 10 évig éltem, és így folytattam az utamat.
1: Tehát ez egy ilyen hosszú időszakról beszélünk, 10 évről. Mégis mi hozta meg a változást? Mi volt az a mélypont?
0: Két és fél év után
2: én már szerettem volna lemondani erről a függőségről, de nem láttam semmilyen reményt, nem tudtam bármit, amit szerettem. Tehát szerettem volna, hogy megálljon a szívem, és hogy halljak meg. A öngyilkos gondolataim is támadtak, és ezek valahogy a legnehezebb pillanatai voltak az életemnek. Nem láttam azt is, tehát hogyha kint szép idő volt, szép nap volt, az szörnyű volt számomra. Semmi szépet nem láttam már ezen a világon, ebben a világban. És ezzel még körülbelül 7,5 évig küzdöttem, hogy egyáltalán találjak valami kiinduló pontot ebből. És a szüleim akkor már aktívak voltak, illetve az édesanyám az új élet templomával kapcsolatban volt, ahol ilyen függőségből megmenekült fiatalok voltak, sokan voltak, és akkor volt először a látogatásom, tehát a pásztorunk meglátogatott ebből az új élet templomából, és ez a beszélgetés talán egy órát tartott. Nem is emlékszem, hogy valami különlegeset mondtak volna, csak az életemről beszéltek, hogy milyen. És akkor valahogy valamilyen módon először elgondolkodtam, és azt mondtam magamnak, hogy jó, rendben, már megpróbáltam 3-szor öngyilkos lenni, mindenhol voltál, és akkor valahogy adtam magamnak még egy lehetőséget, hogy tegyek egy lépést előre, és elvonuljak egy kommunába, És akkor nagyon nehéz volt bejutni magába ezekbe a közösségekbe, mivel rengeteg volt a függő, akik ott gyógyultak, és azt hiszem, hogy egy bő hónapot vártam, hogy beléphessek. Én Horvátországba szerettem volna kerülni, végül is Olaszország lett belőle, és így léptem be magába, abba a központba, ahol más függőkkel voltam összezárva, akik már nem csak gyógyultak voltak fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben is meggyógyultak.
1: Tehát egy nagyon mélyrehatoló, őszinte vallomást hallottunk, Zsoldos úr, de ugye van kiút, ezt még saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy ebből a rabságból fel lehetett szabadulni. A függőség megtörheti az embert, de nem végérvényesen határozta meg az ön sorsát. A függőségből kivezető út lehet hosszú is, rögös, fájdalmas, de létezik. Hogyan történt meg ez az ön esetében itt ebben a központban? Bekerült egy új helyre, egy új közösségbe. Hogyan tudtak itt segíteni? Ki tudott segíteni?
0: Ja. De ott govorim nekako na to dolgo
2: prašanje. Erre valahogy válaszoljak erre a hosszú kérdésre. Persze, szerettem volna kommunába menni, de szerettem volna csak meggyógyulni, csak gyógyult lenni. Ez a kommuna két szegmensből tevődik össze. Elmehetsz oda csak azért, hogy megtisztítsanak valamilyen drogoktól, vagy elkezded tanulmányozni a Bibliát velük együtt, ahol leírják a teljes életünket, hogy hogyan kellene élnünk, és így tovább. De amikor beléptem oda, akkor tényleg úgy léptem be, mint az, aki csak ott megfigyelő, aki csak szeretne megtisztulni ezektől a szerektől. Amire aztán két hét után a testem már, a szervezetem már tiszta volt, és elkezdtem megfigyelni ezeket az embereket, akik ott voltak. És láttam a mosolyaikat, az örömüket, a boldogságukat, látottam, hogy a kis dolgokkal is elégedettek, láttam egyszerűen, hogy többen rendelkeznek, mint én. És ez rendkívüli módon nyomást helyezett rám belülről. Ugyanis a testem valóban tiszta volt, de ez a fájdalom még mindig benne maradt. Ott a szívemben, a gondolataimban. És akkoriban valahogy elkezdtem arról gondolkodni, hogy igen, ezek az emberek valójában szabadok, és mindig ezt kerestem, szabadnak lenni, és nem szolgálnak lenni, nem szolgálni a világot. És emlékszem, hogy volt egyszer egy, vagy egyszer két ember, egy-két ember, aki árnyékként követett, és amikor ezt a fizikai válsághelyzeten tovább átesel, amikor görcsölsz, akkor gondoskodnak rólad. Tehát szeretettel gondoskodnak rólad. És amikor ez a válság elmúlt, tehát ahogy említettem két hét után, akkor az egyikük megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ki az én árnyékom, és ki vigyáz engemet, és mondtam, hogy nem tudom, de jól gondoskodnak rólam. És azt mondták, hogy tudod, ez az ember, aki gondoskodik rólad, ő neki hepatitis C-je és étszer van, és hamarosan meghal. És akkor ugrott így át az agyamban, hogy ő reggel örömmel, mosolyjal, boldogsággal, a teltségérzésével ébredt fel reggel. Látod benne az életed, nem csak az ürességet. És valahogy így jutottunk el odáig, hogy arról gondolkodtam, hogy én ugyan tiszta vagyok, de letört. Ő pedig haldoklik, de mégis öröm tölti ki. És ez volt az a mérföldkő, ahol, amikor elkezdtem a Bibliát tanulmányozni velük, pedig mindig ateistának vallottam magamat. De amint tudjuk, az ateisták is hisznek valamiben, ha másban nem, akkor a saját vagyonában, a saját pénztárcájában. És valahogy így kezdődött ez az út nálam, tehát a Biblia tanulmányozásával, annak a felismerésével, hogy az itteni világ meghaladható, hogy az emberek szabadságban élhetnek, teltségben élhetnek, boldogságban élhetnek, és ez nem azt jelenti, hogy keresztényként nincsenek problémáink, vannak, de le tudjuk őket győzni.
1: Tehát, ha jól értem, akkor a fizikai szinten, tehát megszabadult a szertől, és a léleknek volt szüksége valamire, és a hitben, a Biblia olvasásában találta meg akkor erre a válaszokat, a megértést, a felszabadulást.
0: Ja, szóval
2: igen, tehát
0: preučovanie svätého písma,
2: Szentírás tanulmányozása nem elég. Sok ember tanulmányozza manapság a Bibliát, de nincs élet bennük. Ez azt jelenti, hogy Krisztust elfogadni, mint egy személyes megváltót, az más, tehát teljesíteni az ő akaratát. Az valami teljesen más, mint a Szentírást elemezni. Nekem elég volt egyetlen sor, hogy megértsem, mert a Biblia azt mondja, hogy ha a fiam felszabadít benneteket, akkor valóban felszabadultok. Ez volt az a sor, amely fordulópontot jelentett. Senki ezt nem mondta el nekem, sem pszichiáter, sem pszichológus, sem detoxikáció nem beszélt erről. És itt volt a valódi szabadság a Bibliában. A Krisztus azt mondja, hogy majd meglátjuk, hogyha elég jó vagy, hogyha érdemes vagy rá. Tehát ez azt jelenti, hogyha én elfogadom őt, akkor ő felszabadít engemet. És ma szabad életet élek nem csak én, hanem számos függő szerte a világon szabad életet élnek. És hiszem, hogy a kommunaként olyan munkát végeznek, amely két irányba megy, tehát azok, akik úgy döntöttek, hogy követik Krisztust, ők ma valóban szabadok, és látjuk azokat is, akik csak gyógyulni jöttek, ők pedig visszaesők, és többszörösen visszaesnek. Itt 3-4-5-szörös visszaesésről beszélünk.
1: Mennyi ideig tartott ez a közösségben lévő ottlét Olaszországban?
2: Ez egy olyan dolog, amelyet néha nevetségesnek tartok. 8 hónapot töltöttem el a kommunában, éppen ez a sor miatt, mert szabad voltam. Én tudtam, hogy mit jelent belülről szabadnak érezni magadat, és tudtam azt is, hogy két lehetőségem van, hogy szolgálhatok a kommunában, és segíthetek másoknak, és örökre ott maradhatok, vagy visszatérek haza, és mindazoknak, akiknek drogot árusítottam, vagy bármi rosszat tettem, azoknak segíthetek. Én hazajöttem, csatlakoztam ehhez az új élet egyházához, és már 20-21 éve dolgozom itt függőkkel. Volt olyan időszak, amikor kevésbé aktívak voltunk, amikor ilyen csend volt inkább, és sokszor, amikor kommunába szállítom a függőket, jó, hogyha te 8 hónapig voltál, akkor én is csak annyit veszek. Én mondom, és én mindig azt mondom, hogy ez nem így működik. Neked meg kell találnod a szellemi szabadságodat. Ezt a szabadságot csak Krisztusban találod meg, és sehol máshol. Én hiszem, hogy az emberek sok helyütt keresik a szabadságot különböző lépésekkel, fogásokkal. De látom, és megfigyelem, hogy csak ideiglenesen szabadok. Tehát, ha megvalósítják azt az eljárást, akkor egy ideig telítettségérzésük van, de aztán megint kell valamit tenniük azért, hogy telítkezzenek. Ez nem szabadság, és még mindig nem belső kitelítettség.
1: Megrázó és őszinte vallomást hallottunk Zsoldos Árpád mélypontjairól és a gyógyulásról. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, aktuális című műsorunkat hallják. Műsorunk vendége Zsoldos Árpád, akivel a függőségről beszélgetünk, és aki életében megjárta a köröket egy téren. De az ön életútja bizonyítja azt is, ugye, hogy van kiút, gyógyulás, és lehet tisztán élni. Folytassuk a beszélgetést ott, hogy visszatért, tehát Olaszországból, ebből a központból, ebből a közösségből, ahol sikerült válaszokat kapnia, és meghozta önnek a tisztulást, a felszabadulást, ahogy mondta. Amikor visszatért, tehát olyan szándékkal, hogy segít másokon. Hogy zajlott ez? Említette, hogy azokon akart segíteni, akikkel egykor együtt árulták, keresték a drogokat, a kábítószert.
1: Hogy egy kicsit messzebbre is visszatekintsek.
2: Tehát
1: amikor én visszatértem a kommunából, akkor a helyzet olyan volt, hogy a függők dzsungelébe tértem vissza, akkor Lendva, Muraszombat, Maribor, Ljubljana, ebből rengeteg volt. Kiemelném, hogy szükségünk van egy szigorú pszichológiai, pszichiátriai kezelésre. Szükségünk van, ez valós. Szükségünk van különböző intézményekre, intézetekre. Ugyanis vannak olyan emberek, akiknek bizonyos időre be kell lenniük zárva, mert bizonyos zavaraik vannak, és nem tudom elképzelni a társadalmunkat, hogy ezek az emberek szabadlában vagy szabadon legyenek. Amikor én visszatértem a kommunából, én nagyon lelkes voltam az iránt, hogy segítsek másokon. De eleinte valahogy ezt így erővel tettem. Tehát azt szerettem volna, hogy most mindenki menjen el kommunába, mindenki térjen meg. De hamarosan fel kellett ismernem, hogy ez nem egy megfelelő hozzáállás, de az én életemnek a példát kell mutatnia, hogy ez másabb, hogy az megváltozott, hogy másabb a szívem. Azelőtt kőből volt a szívem, most meg az Isten megpuhította a szívemet. Amikor az Isten megpuhítja a szívedet, akkor nyitod vagy arra, hogy segíts másoknak, olyan életet élsz, amit az Isten irányít, kormányoz, és akkor megnyílik valahogy ez a rálátás, hogy a kevesebb szó a több tett, és akkor a függők is elkezdik kérdezgetni, hogy mi változtatott meg tégedet. És valahogy ilyen módon kezdtünk el itt munkálkodni, és ma is így folytatjuk.
0: Segítenek tehát itt a Muravidéken. Hogyan zajlik ez? A függők keresik meg önöket, vagy önt, illetve a közösséget, vagy szülők lépnek fel, és érdeklődnek, és elmondják, hogy bajban vannak. Hogyan zajlik ez?
1: Többnyire a szülők azok, akik elsőként reagálnak, illetve felveszik a kapcsolatot, vagy a testvérek, néha megtörténik, hogy maga a függő keres meg bennünket, és akkor folytatjuk le az első beszélgetéseket, építjük ki az első kapcsolatokat, ahogy eljutsunk eddig a függőig egyáltalán. Néha itt kellemetlen helyzetek lépnek fel, néha agresszívan reagálnak, válaszolnak, de ahogy már az előbb említettem, néha meghallgatni a fájdalmukat, csak velük lenni, az ő szomorúságokat, az ő szenvedésüket meghallgatni. Tehát, hogy fontos, hogy lássanak valakit, aki tudja őket hallgatni, aki nem sokat beszél. Tehát ennek következtében valahogy megtörténik, hogy beléjük költözik ez a vágy, a változás vágya, és ez az a döntő pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, most elkezdhetünk dolgozni, most elkezdhetünk valamit építeni. És a fiúk és a lányok ilyenkor döntenek a központok mellett. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül fontos, hogy valaki elkerüljön ezekbe a központokba. A templomban is volt olyan helyzetünk, amikor az emberek elfogadták Krisztust, és otthon tudták leküzdeni ezt a válságot, és stabilan maradtak. Tehát a központ az csak miért is jó ez a központ? Tehát azért, mert az illetékes szemét elmozdítjuk ebből a környezetből, hogy ne zavarja semmi a gyógyulás útján. Tehát amikor a központban van, ott nincs semmije.
0: Forduljunk most viszont a családok, a szülők és a barátok fele, mert a függőség soha nem egyetlen ember magánügye. Hogyha egy családban valaki függő, akkor ott az egész család betegségéről beszélhetünk. Melyek azok a korai jelek, amelyeket a családban túl későn vesznek észre? Mire figyeljenek a szülők, akik most hallgatják a műsort, hogy időben még észlelhetnek olyan jeleket, hogy segélykiáltásra szorulnak a családban?
2: A
1: család és a barátok, ahogy említettük, ez valahogy a teljes család fájdalma, amikor valaki függővé válik. Emlékszem édesanyámra, aki a legaktívabb volt e téren, tehát hogy megszabaduljak a függőségemtől, és még ma is tisztán hallom a sírását a szomszédos szobából, amikor éjjelente sírt, hogy egyáltalán túlélem-e, hogy nem fogom, vagy nem fogom túlélni, vagy mi lesz velem. Úgyhogy hiszem, és látjuk is ezt, hogy a család az egy nagyon mély szenvedésen megy keresztül, ha valaki dolgozik, tehát már csak az a gondolat, hogy ha van otthon függőt, hogyan dolgozni, hogyan működik akkor a család, hogyan menj el munkába. Azt látjuk, hogy sokszor szétesnek emiatt a családok.
0: Ön érti a függők nyelvét. Mire számítanak ilyenkor? Mit szeretnének hallani?
2: Ja.
1: Tényleg, hogy megértem a függők nyelvét, de néha nem tudod megcsinálni azt, amit ő szeretne. Ahogy azt már említettem, látod a bajba jutottságukat, mindenki azt várja, tudom, hogy azt várja, hogy megmeneküljenek. Azok is, akik ma azt mondják, hogy mindez hülyeség, ennek nincs semmi értelme, hogy ők így szeretnének tovább élni. Én hiszem, hogy ezek az éjjeli óráik nem olyanok, mert az ennyi meg sem voltak olyanok, amikor arról gondolkodsz, hogy mi mindent kell megtenned, hol kell pénzhez jutnod, valamit ellopnod, valamilyen bűncselekmény szinte elkövetned. Tudom, hogy szenvedésben élnek, és bárkivel is beszélgettem, mindig oda jutottunk végül, hogy ők is szeretnének szabadok lenni. De néha úgy döntenek, hogy még egy ideig így függőként élnek. És lehet, hogy egy, két vagy három év után találkozunk velük, és akkor mondják azt, hogy most van itt az idő, nem tudom több, nem vagyok többet képes erre, segíts nekem.
0: Tehát egy ilyen mély pontra el kell azért jutni, ha jól értem.
1: El kell érni néha ezt a legmélyebb pontot, de nem feltétlenül szükséges. Voltak olyan esetek, amikor nagyon rövid időn keresztül voltak függők, és úgy döntöttek, hogy szeretnének változást az életükben, de ez a legnehezebb. tehát meggyőzni az embert arról, hogy most a legjobb idő, ma van a legjobb nap, hogy dönts, mert holnap már lehet, hogy túl késő lesz. Nem tudod, hogy élsz-e holnap, nem tudod, hogy holnap talán túl nagy dózist adsz be magadnak. Tudjuk most már a példáinkból, hogy a fiúk és a lányok meghalnak a túladagolás miatt, mert túl nagy adagot lőnek be. Tudjuk azt is, hogy különböző szerek vannak a piacon, és nem tudjuk azoknak a mellékhatásait, mivel ezek modernkori drogok, és nagyon nehezen jósolható meg, hogy hogyan működnek. Nem tudjuk, hogy hogyan működnek, vagy milyen hatást gyakorolnak 5 év múlva, hogy megtisztítható-e valaki, vagy pedig annyira tönkre megy, hogy ebből már semmit nem lehet elérni.
0: Mi a helyzet most a Muravidéken? Az új egyház közösségben, Muraszombatban, tehát megkeresik önöket, tartsák a kapcsolatot a függőkkel, a családtagokkal. Növekedett-e ezek száma az évek alatt?
1: Az én időmben ez a szám nagyon-nagyon magas volt. Abban az időben készítettünk egy kisebb kutatást, és megállapítottuk, hogy csak Lendván 105 függő volt, ami hatalmas, nagyon nagy szám egy Lendva községi viszonylatban. Persze azután ez a szám csökkent, elmentek kommunába és így tovább, de aztán egy ilyen csend időszaka a következett, talán 10 éves. De ebben az időszakban mi recessziót éltünk át, jött a Covid időszak, és ebben az időszakban már érkeztek ezek az új drogok, amelyekről nagyon keveset tudunk. Jó magam is kutatom ezt a területet, látom, hogy egyre több van ebből, és akárhogy is forgatom a dolgot, úgy csak azt látom, hogy minden, csak növekszik ezeknek a szereknek a száma. Ma olyan a helyzet, hogy éppen emiatt nem tudjuk, hogy mennyi a függő. Tudjuk, hogy sok minden történik, mert maga a kommuna a függők számának a növekedését jegyzi, illetve azokért, akik szeretnének a központban gyógyulni, és ez egyfajta ilyen vészcsengő volt a számukra. Tehát, hogy most az időt, most van az az időszak, amikor 20 év után ismét növekszik a szám, valami rossz dolog történik a társadalomban. A probléma pedig abban van, ahogy előmondtam, hogy annyira új drogokról van szó, hogy a kommunában sem tudnak dolgozni velük, mert annyi a vegyszer bennük, hogy az emberek egyszerűen annyira össze vannak zavarodva a pszichikai értelemben, hogy néha még plusz segítségre, szakmai, szakértői segítségre van szükségük, hogy egyáltalán még tudjanak tisztulni ezektől a szerektől.
0: Hogy a függőségről ne csak itt a stúdióban essék szó, hanem a szélesebb nyilvánosság előtt is, a közeljövőben nagyon fontos hiánypótló rendezvényre kerül sor itt a Muravidéken. 2026. június 6-án szombaton Muraszombatban, még június 7-én vasárnap Lendván, a kiút nélkül bezárva Beszéljünk a függőségről című rendezvényt szervezik meg. Mi hívta életre ezt a rendezvényt? Mi a legfőbb célja, Zsoldos úr?
1: Az ötlet, maga a megvalósítás ötlete az már régóta jelen volt bennem, de rávenni erre az embereket, vagy embereket kapni ehhez, az pedig egy másik dolog. És mivel most nagyon jól működtünk együtt a központtal, megismerkedtünk a horvátországi, spanyolországi emberekkel, szerbiai emberekkel, Ezért arra gondoltam, hogy talán ők eljönnének, és valamivel többet mondanának erről a témáról. Tehát ezek élő tanúbizonyságok olyan emberektől, akik már 30 éve a kommunákban vannak, vagy 20 éve, és megvan már a saját családjuk, és a függőkkel dolgoznak, és emiatt valahogy azt tűztük ki célul, hogy rendben, megszervezzük ezt az eseményt. Tehát miért is ez a cím, tehát kiút nélkül? Mert ha magamat állítom előtérbe, tehát példaként, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor úgy éreztem, hogy fogságban vagyok, de nem látom a kiutat. Tehát emiatt ez a cím. De van, mindig van remény. Ezért ezt is kihangsúlyoztuk a plakátokon és a röp szórólapokon. Persze örülök, hogy visszajeleztek, és készek eljönni ide hozzánk. Úgyhogy úgy, ahogy már mondtuk is, a muraszombati színházteremben június 6-án 18 órakor, június 7-én lent van a Színház és Hangversenyteremben szintén 18 órakor.
0: Kinek ajánlott eljönni erre a rendezvényre?
2: Szóval vábjeni szó színem.
1: Persze mindenkit várunk, a fiatalokat is, de főleg mindig azt mondom, hogy azok a szülők, akik most 4-5-6 éves gyerekekkel rendelkeznek, azok jöjjenek el, mert ezek bizonyos napon 15-16-17 évesek lesznek, és tudjuk, hogy akkor valahogy, már lehet korábban is, 14 éves korában is elérkezhet ez a társaság, tudjuk, hogy van ez a rossz társaság, és az egészséges társaság, és hogy lássák ezeket a csapdákat, hogy felismerjék, tehát, hogy hogy is felismerni, mit tenni, hogyan felismerni a gyermeken ezeket a változásokat. Persze láthatnak a szülők. Egyik dolog az a serdülőkor, a másik dolog pedig az, amikor látod, hogy olyan változások vannak, amelyek nem normális természetűek.
0: A környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg család szenved a függőségtől, legyen az alkohol, drog, szerencsejáték, vagy éppen a telefonfüggőség. Mit tanácsol azoknak a hozzátartozóknak, szülőknek, vagy házastársaknak, akik látják, hogy a szerettük bajban van, de mégis érzik, hogy tehetetlenek, nem tudnak hova fordulni?
1: A függőség persze nagyon széles, nagyon tág fogalom. Néhányan azt mondanak, néhányan csak a drogokra gondolnak, de ahogy említettük, itt van a szerencsejáték függőség, a pornográfiától való függőség, talán a túl étkezést is itt említhetjük, aztán a különböző játék függőségek. Tudjuk, hogy a virtuális világ, a számítógépes világ nagyot fejlődött, a mesterséges intelligencia is fejlődött, és a gyermekek rengeteg időt töltenek telefonon. Tehát azt hiszem, hogy azok a gyerekek, akik függnek, akik 4-5-6-7-8 órát töltenek a telefonok előtt, az már függőségnek nevezném én. Mivel ahogy mondtam, ahogy néztem bizonyos adásokat, látom, hogy milyen válságot élnek meg, amikor ezt elveszik tőlük, mennyire kiabálnak, ordítanak. Tehát ez is azt jelenti, hogy kiút nélkül fogságban vannak, tehát itt is segítségre van szükség. Éppen ezért a szülőket elsősorban az eseményünkre, hogy megértsék, hogy mi zajlik az otthonaikban. Főleg, amikor a férj és a feleség összetartanak. Nálunk talán egy kicsit másabb volt a helyzet, mert az édesapám ezt nemhogy nem aggódott persze, de nem tudott megfelelő attitűdöt kialakítani. Anyám volt az, aki szeretett volna foglalkozni, de hogyha közösen és időben léptek volna, akkor talán a helyzet valami, hogy másképp fejlődött volna ki. És Éppen ezért főleg a fiatal szülőknek, és nem zárom ki természetesen a fiatalokat sem, de hogy a szülők értsék, hogy mi történik az otthoni házban, hogy a család hogyan kellene, hogy funkcionáljon, hogyan kellene, hogy együtt lélegezzen. Én hiszem, hogy ez több, mint 8 órát tölteni a számítógép mögött, tehát emögött más dolgok is van. De hogyha maguk a szülők is függnek a telefontól, állandóan a Facebook oldalakat nézegetnek, akkor persze már ott is probléma van.
0: Műsorunkban hallhattuk, hogy mindig van kiút, ön ezt bizonyítja.

a Lendvai Színház és Hangverseny teremben Kiút nélkül bezárva beszéljünk a függőségről című rendezvényen találkozhatnak olyan személyekkel, akiktől megrázó, de reményt adó igaz történeteket hallhatnak. Ne feledjék, kérni segítséget nem a gyengeség, hanem a bátorság és az új élet kezdetének a reménye. Köszönöm a figyelmüket, Kósa Péternek a tolmácsolást, további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, hamarosan dél lesz, úgyhogy búcsúzik a reggeli csapat itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük szépen, hogy velünk indították és velünk töltötték a szerda eddigi részét. Tegyék ezt a folytatásban is, maradjanak a Muravidéki Magyar Rádióval. A reggeli csapat búcsúzik. Farics Doris szerkesztette a híreket, hamarosan érkezik majd a Déli Krónikával, és a Déli Krónikában már a délutáni műsorvezetőt, Kovács Sándort fogják hallani. A zenei válogatást Király Boglárka készítette nevében, és a hangtechnikus Torma Robert nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea. Köszönjük az eddigi figyelmet, további szép napot mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A parlament a mai rendkívüli ülésen dönt a szlovéniai fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésre vonatkozó törvényről.
1: Ma este adják át a ljubljanai Cánkár otthonban az elmúlt év legjobb szlovén nyelvű irodalmi művéért járó Cánkár díjakat.
2: Ma a Mariborban hirdetik ki a Borsnik Gyűri idei győztesét, amelyet a színészi kreativitásért járó központi szlovén díjnak tartanak.
1: A magyar parlament ma elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot.
2: Az új magyar kormány csökkenteni a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetését.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A parlament a mai rendkívüli ülésén dönt a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekre vonatkozó törvényről szóló törvényhozási népszavazás kiírásának elfogadhatatlanságáról. A szakszervezetek a múlt héten kezdeményezést nyújtottak be népszavazás kiírására, amely a határozat előterjesztői szerint a törvény adórendelkezései miatt nem lehetséges.
1: A beavatkozási törvény a közelgő energiaválságra tekintettel alacsonyabb áfát tartalmaz az alapvető élelmiszerekre és egyes energiatermékekre, valamint rendszer szintű megoldásokat hoz a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése, és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalom biztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. A szakszervezeti központokban a beavatkozási törvény Szlovénia szétesését célzó törvénynek tekintik, amely társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el, annak ellenére, hogy a szociális partnerek működésének alapvető területeire avatkozik be.
0: Intenzíven folynak a tárgyalások a negyedik Jánosa kormány személyzeti állományáról, és az új koalíció pártjai informális megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy amíg mindenben nem állapodnak meg, nincs megállapodás. A megoldatlan kérdések között az elmúlt napokban továbbra is nyitott maradt, hogy melyik párt és melyik jelölt kaphatja az igazságügyi minisztérium vezetését.
1: Mivel a korrupció elleni küzdelmet és az ezzel foglalkozó külön szerv az úgynevezett SZKOK létrehozását a Demokrata pártban az egyik fő prioritásként emelték ki, lehetséges, hogy ez a párt veszi át a minisztérium vezetését. A pártok általában nem szoktak hivatalos nyilatkozatokat tenni a személyzeti létszám leépítésekről. A parlament ülésszak margóján csak a demokraták képviselőnek vezetője és a leendő egészségügyi miniszter legesélyesebb jelöltje, Tadej Osztercz kommentálta röviden, mondván, hogy az általa ismert információk szerint nincsenek bonyodalmak a személyzetről szóló tárgyalásokon.
0: Ma este adják át a ljubljanai Cankár otthonban az elmúlt év legjobb szlovén nyelvű irodalmi művéért járó Cankár díjat. A díjra Ajda Bracsics, Nina Dragicevic, Aljosa Harlamova, Anya Radaljac és Tina Volarics szerzők 5 művét jelölték. A díjazott 7000 eurós összeget kap, de oklevél és írásos indoklás is jár.
1: A díjátadón részt vesz Petra Widmer zenész, a fő eladó Sebastian Pregel lesz, jelöltekkel pedig Tanya Tuma, a szlovén PEN elnöke beszélget. Miután Vernika önkormányzat tavaly kilépett a fő adományozók köréből, a Cankár díjat idén először Ljubljanában adják át. Tavaly Barbara Korun kapta a Cankár díjat. A Cankár díjat 2019. szeptemberében alapította a Szlovén PEN központ, a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia, Ljubljanai Egyetem és a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja.
0: Ma Mariborban hirdetik ki a Borsnik gyűrű idei győztesét, amelyet a színészi kreativitásért járó központi szlovén díjnak tartanak. Ezzel egy időben a szervezők bemutatják a 61. Borsnik találkozó teljes programját, amely június 8-a és 21-e között kerül megrendezésre.
1: Mivel a gyűrűt általában felváltva adják át színésznőknek és színészeknek, idén egy férfi viseli majd. A gyűrűt a fesztivál záró ünnepségén adják át, amelyet, mint minden évben, a Maribori Szlovén Nemzeti Színház termében tartanak, ahol zajlik a Borsnik találkozó. A fesztivált, amely az első hivatásos színészről és rendezőről, Ignáci Borsnikról kapta a nevét, 1966 óta rendezik, és a Központi Szlovén Színházi Fesztiválnak számít. A jelenlegi szlovén színházi produkciók áttekintését válogatott külföldi vendégszereplések és kísérőprogram egészíti ki.
0: Cenepreuc egykori síugró a mai szakasszal indítja a Hősök földje jótékonysági kampányt. Szlovénián keresztül 10 útvonalon kerékpározik majd egy jótékonysági útvonalon, és június 5-én pénteken Debeli Örticsnél fejezi be az utat.
1: A Rádió egy honlapja szerint a befolyt összeget a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek megsegítésére és tengerparti nyaralására fordítják. Az első útvonalat a Domsáleban fejezi be. A jótékonysági kampányt Miáde Zsenák, a Rádió egy műsorvezetője indította el, aki azzal a céllal indult útnak, hogy segítsen a gyerekeknek nyaraláshoz jutni. Az évek során pedig egyre nőtt a kampány. A rászoruló gyermekek számára SMS-ben is lehet segítséget nyújtani, a Pomagamo 5, illetve Pomagamo 10 kulcsot kell elküldeni a 1919-es számra.
0: és most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A magyar parlament ma elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésének a vitáját is.
1: A napirend szerint az ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Kivételes eljárásban tárgyalja egy már a nap folyamánál is fogadhatja a parlament a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Menetei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozna a miniszterelnök megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezel alapítvány vagyona nemzeti vagyon.
0: Magyar Péter, magyar miniszterelnök az RTL híradónak arról beszélt, hogy csökkentenék a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetését. Algyő polgármestere, Molnár Áron azt mondta, ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana a polgármesteri pozícióról.
1: Molnár Áron fizetése jelenleg bruttó 1,7 millió forint hangzott el a riportban. Kamut polgármestere jelenleg bruttó 1,1 millió forintot visz haza havonta. Vetési Erika szerint egy falusi település vezető a megfelelő apparátus hiányában több ember munkáját végzi el nap, mint nap. Karácsony Gergely fizetése már megközelíti a bruttó 4 millió forintot. Az RTL híradó kereste a Tisza kormányt, hogy megtudja, a bércsökkentés minden polgármesterre vonatkozik majd egységesen, de tegnap estig nem kapott választ.
2: Sport.
0: A Kodeljevo sportcsarnokban rendezik ma a férfi kézilabda bajnokság döntőjét. 19 órától a Grossist Szlován és a Celje Pivovarna Laško csap össze a rangos címért. A második finális mérkőzésre a celjei Zlatorog sportcsarnokban kerül majd sor. Szükség esetén pedig június 6-án rendezik a harmadik meccset Ljubljanában. A Leon Stukel sportcsarnokban rendezik ma az OTP Banka férfi kosárlabda liga döntőjét. 18 órától a Körka és a Cede Vita Olimpia csap össze. A csapatok 3 győzelemre játszanak a bajnoki címért. Az utóbbi 15 évben a Cede Vita Olimpia lett a liga bajnoka. A Konferencia Liga fináléjára kerül ma sor Leipzigben. 21 órától a Crystal Palace és a Raja Vallecano együttese mérkőzik a rangos címért. Mindkét csapat első alkalommal játszik az európai fináléban. A leipzigi stadion 45 ezer nézőt fogad, a mérkőzést pedig Maurizio Marini vezeti.
3: Időjárás.
1: Délután változóan borult lesz az ég. Északon helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd dél irányába terjednek, helyenként kiadósabb eső is eshet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul. Észak irányából délután csökken a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr pályán forgalma Blagovice és Szent Jakab között a főváros irányában, a tenger melléki strádán Unec és Posztolyna között Kopper felé. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Rabarkomanda és Posztolyna között Kopper irányában, valamint Szenazrecse és Nánosz között Ljubljana felé, a Gorenszkói pályán Nákló előtt a főváros irányában.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Torma Robi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást Kovács Sándor műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
1: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Hidak ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. A Múzeumok Világnapja alkalmából Lendván állandó méhészeti kiállítás és tanméhes nyílt. Gál Anasztázia kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmje. Sportolj egy jó cél érdekében. Beszélgetés a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatójával. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Szlovéniában Janez Janša alakít kormányt. A miniszterelnök kinevezését a magyar és az olasz nemzetiségi közösség képviselői is támogatták. Mik a nemzeti közösségek az új kormánnyal szembeni elvárásai? Milyenek a jobboldali kormánnyal való korábbi tapasztalatai, és milyen együttműködésre számít a szlovén és a magyar kormány között? Ezeket a kérdéseket válaszolja meg csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. Tartsanak velünk!

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.
3: Rádió rendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
4: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lara fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 perckor.

Ezen három óra van, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. És érkeznek az információk, úgyhogy nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. És hát ugye jelenleg azért meleg van, süt a nap itt Muravidéken, viszont úgy tűnik, hogy akkor délután érkeznek majd a felhők, és érkezhet a csapadék is, meg lehűlés is jön. Nem olyan a nagy a lehűlés, de az egy kicsit felfrissül az időjárás, ami pedig azért talán egyrészt nem rossz.

0: Na egyébként ma egész Szlovéniára narancssárga riasztás van kiadva a zivatarok miatt a délutáni órákban. Úgyhogy helyenként akár erősebb szél is lehetséges, főleg az ország keleti részében is, de teljesen ugye a jégesőt sem lehet kizárni. Na de nézzük akkor a részletesebb előrejelzést. Délután még többnyire derült napos időjárásunk lesz, aztán északon már jelentkezhetnek csapadékok, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek pedig akkor a déli irányába fognak majd lassan mozogni. És hát több helyt akár erősebb zivatar is kialakulhat, tehát az is benne van a jelenlegi légkörben. A hőmérséklet pedig országszerte 28 és 33 fok közt alakul. Moravidéken egyébként 30 fok körül lesz a csúcsérték. Az éjszaka folyamán viszont a légkör majd lenyugszik. Holnap pedig akkor többnyire derült napos időjárásunk lesz. Elsősorban a hegyvidékeken, Szlovénia északi részén ott még előfordulhatnak csapadékok, sőt akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Több helyütt pedig keleti irányú szél jelentkezhet. A reggeli hőmérséklet országszerte 11 és 17 fok közt alakul. A nap folyamán 25 és 28 fok közt lesz a csúcsérték, tehát kicsit azért felfrissül az időjárás. Pénteken és szombaton úgy néz ki, hogy többnyire derült napos időjárásunk lesz, és a szombattól ismételten már azért melegre lehet készülni. Na egyébként Muravidéken holnap hajnalban 14 fok lesz, délután pedig 22-23 fok körül alakul majd a csúcsérték. Tehát azért egy 7-8 fokkal kevesebb lesz, mint ma. Mi pedig akkor nézzük a hőmérsékleteket országszerte. Krány 29 fokos, Kredericán 12 fokot mérnek. Ljubljanában 29 fok van, Maribor 30 fokos, Muraszombat jelenleg 31, Ptuj úgy szintén 31, Celjében 30 fokot mutatnak a hőmérők. Koper 26 fokos, Goricskon 28 fok van, Lendván 30 fokot mérünk, Bordoros pedig 28 fokos jelenleg. És akkor az előrejelzés Magyarországra is következzen. Nézzük, hogy mit mondanak a meteorológusok. Felhőtlen, derült időt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek és képződnek, amelyekből pedig elszórtan nagyobb számossággal a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megélénkül, néhol mégis erősödik az északnyugati északi szél. Záporokat, zivatarokat viharos, hevesebb cellákat akár erősen viharos szélökések is kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megyére pedig 32 fok várható, kissé felhős időjárás mellett, viszont később akkor záporok, zivatarok ugyanúgy kialakulhatnak, tehát mint Muravidéken. Egyébként azt még tegyük hozzá, hogy többek közt Zala és Vasvár megyére is ugye narancssárga riasztás van érvényben, ami a mai viharokat illeti. Csütörtökön, tehát holnap, derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye, kissé felhős, 14 fok várható. Aztán délután derült égbolt mellett 26 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Szombaton általában több órás napsütés várható, majd észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten be is borulhat az ég. Mi pedig nézzük akkor a hőmérsékleteket. Békés Csabán, Budapesten, Debrecenben 30 fok van, Győr 31 fokos, Pécs 28, Sármellék 29, Siófok 26, Szeged és Szolnok 30, Szombathely 28, Lenti 30, Keszthely jelenleg 31 fokos. És akkor még egy pillantás az utakra.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, viszont arra felhívjuk a figyelmet, hogy ugye a lendvai felhajtóág továbbra is zárva van. Az autópályán ugye, tehát ha Muraszombat, illetve Maribor az irány, akkor vagy Pincénél, vagy pedig Hosszúfalonál tudnak felmenni az autópályára. Na, a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy Szlovenska Bistricánál akadozik most a forgalom. Ott ugye Munkálatok vannak, néhány perces késéssel számolni kell, valamint a Steyer autópályán Blagovica és Szent Jákob közt Ljubljana felé szintén akadozik a forgalom, illetve a tengermelléki autópályán több úton is, és több, illetve több szakaszon is, és több irányba is, vagyis Ljubljana és a tengermellék felé is. Sőt, történt egy baleset is a tengermelléki autópályán, Logatecnél Koper irányában, ott is most jelenleg torlódik a forgalom. És visszatérve Muravidékre, azt még akkor mondjuk el, hogy ma egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést ígért a rendőrség. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: MMR. A mi rádió.

Magas egy underground szólt, és ugye a darazsak voltak itt. Hát igen, lehet most már velük találkozni, nem csak így zene formájában. Na mindjárt jön az Álmodoztam, Vétek és Lofti Begi közösen, utána pedig akkor várja önöket a mai aréna, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A NAFTA két utánpótlás csapata a következő szezonban az első osztályban fog játszani. Megérdemelten lett bajnok az U15-ös és az U17-es gárda. A másodosztály keleti csoportjának ezüst érmesét, a Körskopos Szávjét a lengvai utánpótlás 12 ponttal előzte meg. Az 54 mérkőzésen összesen 119 pontot gyűjtő két alakulat mindkét korosztály külön értékelésében is bajnoki címet szerzett. Mindkét korosztály július 6-án kezdi meg a felkészülést az új szezonra. A mai arénában Gerencsér Borut akadémia vezető, valamint az edzők Tadej Lebar és Mitja Novinics értékeléseit hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Gerencsér Borut akadémia vezetőt a szombati Körska elleni két mérkőzés között kértük rövid értékelésre. Az U15-ös és U17-es naftások egy év kihagyás után térnek vissza az élvonalba.
2: Hát úgy mondom, a cél a szezon előtt volt a U15-es korosztályba, hogy visszakerünk az első osztályba. Hála Istennek ez sikerült. Úgy mondom, a végén, ha húzunk egy vonalat, ez simán sikerült. Úgy mondom, hogy 15-ben egy kicsit itt elköttünk, mert ottan a minőségben egy kicsit el voltunk maradva még a szezon előtt, de sikerült bele igazolnunk a csapatba, úgyhogy hoztunk erősítéseket, úgyhogy a végén a tabella megmutatta, hogy mégis a legjobb csapat voltunk a második osztályban. Hát úgy mondom, hogy mindenképpen nagy a különbség a első osztály meg a második osztály közt, nagy a különbség a fizikumban is, úgyhogy mind a kettő korosztályba kellene erősítenünk, mégis nem kell annyi erősítést hoznunk, hogy nagyon sokat, úgy mondom, hogy próbálunk alapozni a keretről, ami hazai. A hazait az azt jelenti, hogy Muravidék, plusz még egy kis maribori oldal. Remélem, hogy a sikerülni fog, nyílik egy lehetőség, hogy közre működnénk a Varas csapattal is. Ott is úgy mondom, hogy nekik lenne egy plusz abban, hogy azok játékosokat kiek kevesebb játékperceket kapnak, hogy szóval NB1-be focizzanak, de ez még mind nyitva van, meglássuk meg ezekben a napokban, hogy mit tudunk velük megoldani.
1: A Tadej Lebar vezette U15-ös csapat 27 mérkőzésen 18 győzelmet aratott, és mindössze 5 vereséget szenvedett. Az edző elmondta, az elején kellett kis idő, hogy lendületbe jöjjenek.
3: Srečni smo, srečen sem za dečke, za ko so se žrtvovali celo sezono
4: pridni blinki. Boldogok vagyunk, és én is boldog vagyok a fiúk miatt, azért, amit az egész szezon során feláldoztak. Szorgalmasan dolgoztak az edzéseken. Rosszul kezdtük a szezont, de amikor megtaláltuk a saját utunkat, folyamatosan fejlődtünk egészen a végéig. Kár ezért az utolsó mérkőzésért, de mivel már eldőlt a bajnokság, szerintem ez egy kicsit ott volt ma a fiúk fejében. Egész szezonban hittem bennük. Amikor rosszul ment, figyelmeztettem őket arra, hogy mire képesek valójában. A fordulópontot a Rudár elleni győzelem jelentette, amellyel átvettük az első helyet. Ők az azt megelőző fordulóban hibáztak, így akkor biztosítottuk be a bajnoki címet a saját bajnokságunkban. Gratulálnék a Kadit csapatnak is, hiszen nálunk a feljutásért az összesített eredmény számít. Nekik is sikerült megszerezniük a bajnoki címet, amihez szintén gratulálok. Most nagyjából másfél hónapos szünet következik július 6-áig, amikor megkezdjük a felkészülést. Körülbelül a fiúk fele a kadétokhoz kerül, a másik fele marad, néhányan pedig az U13-as csapatból csatlakoznak. Már zajlanak egyeztetések a környező klubok játékosaival is, mert tudjuk, hogy az első ligára meg kell erősítenünk a keretet. Az első osztály valószínűleg néhány szinttel magasabb, de úgy gondolom, bár nem mondhatom, hogy egyenrangú félként, de a legjobb tudásunk szerint megpróbálunk helytállni. Az elsődleges cél a bennmaradás kiharcolása lesz.
3: Próbáli po svojich najboljših mučech truditi, ka nam bo primárny cíl je obstánek lig.
1: Az U17-es bajnokcsapat edzője Mitja Novinics szerint a fiúk az első naptól kezdve maximálisan odatették magukat. Ennek az eredménye 18 győzelem, 7 döntetlen és csupán 2 vereség lett.
3: v prvi vrsti bi res rad čestito fantom za, za celotno sezono. Od prvega dne dalje so bili res maksimalno pri stvari, bom rekel, smo imeli ta cíl.
5: Elsősorban szeretnék gratulálni a fiúknak az egész szezonhoz. Az első naptól kezdve maximálisan oda tették magukat. Ez volt a célunk a játékosok fejlesztése mellett. Ezt a célt el is értük, de ami engem még nagyobb örömmel tölt el, hogy minden egyes fiún látom a fejlődést, mert egy év alatt óriásit léptek előre. A játékos pályafutásom során természetesen sok szép pillanatban volt részem, edző viszont mindössze másfél éve vagyok. Nagyon örülök ennek, és ebből a szempontból is remek érzések vannak bennem. Teljesen más ez, mint amikor játékos voltam, de a siker érzése, amikor elérsz egy kitűzött célt, ugyanaz marad. Biztosan voltak nehézségeink a kezdetekkor, de nem adtuk fel. Egyetlen pillanatban sem tekintettem ezt negatív dolognak, inkább valami pozitívumként, új kihívásként. Már az elején azt mondtam, hogy ezek a fiúk képesek erre. Télen néhány új játékos is érkezett, akik tovább erősítették a csapatot, de az első pillanattól kezdve az edzői stábbal együtt láttuk, hogy nagyon jó srácaink vannak. Szerettünk volna feljutni az első ligába, és ezt el is értük. Tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Ez azonban egyáltalán nem negatív dolog. Számunkra ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tovább fejlődjünk. Az elmúlt hónapokban már elkezdtünk készülni az első osztályra, és bizonyos dolgokra előre tekintve külön figyelmet fordítottunk. Készülünk, és még jobban fel fogunk készülni erre a kihívásra. Jó felkészüléssel és pozitív hangulatban szeretnénk nekivágni az első ligának. Bizonyos posztokon erősítenünk kell majd, mert ha versenyképes csapatot akarunk, akkor minden pozícióban szükség van konkurenciára. Csak versenyhelyzetben tud a játékos fejlődni, és
1: Ma rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A sorozat történetének 5. döntőjében a fogadó irodák az angol csapatot tartják esélyesebbnek. A Crystal Palace története során először szerepel európai kupa sorozatban, és rögtön bejutott első európai döntőjébe. A fináliban második jelentős trófeát szerezheti meg, miután tavaly megnyerte az FA kupát. A Rayo Vallecano szintén először jutott be európai kupa döntőbe, és számára ez lenne az első jelentős trófea. A döntő győztese kivívja a jogot az Európa Liga 2026-27-es idényének liga szakaszában való szereplésre, kivéve, ha ezt már a hazai bajnokságon keresztül a Bajnokok Ligájában vagy az Európa Ligában megszerezte. A sorozat eddigi győztesei Roma, West Ham, Olympiakos, valamint tavaly a Chelsea. Az Oklahoma City Thunder 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs-t, és a nyugati főcsapat döntőjében 3-2-re vezet az egyik fél negyedik győzelmig tartó párharcban. A címvédő így már péntekre viradóra texasi vendégjátékán kiharcolhatja a nagy döntőbe jutást, ahol a New York Knicks várna rá. A liga kétszeres legértékesebb játékosa Shai Gilgeous-Alexander 32 ponttal és 9 asszisztal zárta az 5. mérkőzést. A vesztes vendégeknél Victor Wembanyama 20 pontot szerzett. A csoportkör befejeztével kialakultak a negyeddöntő párosításai a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. Május 28-án csütörtökön a házigazda Svájc Svédországgal játszik. A 8 között észak-amerikai szuperrangadót rendeznek. Emellett még Finnország, Csehország és Norvégia, Lettország a maradék 2 párosítás. Ma 18 órakor rendezik az osztályozó első mérkőzését a Primorje és a Nafta között. A találkozó összefoglalójával és az első reakciókkal a csütörtöki arénában jelentkezünk. Számítunk figyelmükre, a viszonthallásra!

kerekes bendésre a Mr. Hungary volt, tehát ez a sporthoz, azért még akkor még egyszer mondjuk el, meghívjuk fel rá a figyelmet, hogy osztályozó mérkőzések lesznek ezen a héten, méghozzá a mai napon, és akkor ugye a visszavágó vasárnap. És hát a Primorje Nafta mérkőzésről beszélünk. Amelyik csapat ugye a két mérkőzésen jobbnak bizonyul, az fog az első osztályban játszani, a másik, aki pedig a karovásztás lesz, ugye az a másodosztályban folytatja. Na, ma lesz az első mérkőzés 18 órakor, tehát Ajdovcsinában játsszák majd a mérkőzést, 18 órakor kezdődik, a visszavágó pedig akkor vasárnap, 17 órakor lesz a Lendvai Sportparkban. Egyébként pedig mind a két mérkőzést a Sportklub 1-es csatornán is élőben lehet nézni és követni, meg természetesen szurkolni. Na, menjünk tovább zenével, Coldplay-jel és Acoustic Planet-tel.

Imnovák és a gyémánt volt ez. Mindjárt itt lesz a légzés Király Viktortól, utána pedig megismételjük a Friss című műsort. No, 14 órakor pedig akkor várja majd önöket a friss hírek. Még az Valentin Susannától.

Ez a Napi Friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal Gáspár Laci és Oliver Wolf közös dalát hoztam, amely az év elején jelent meg, Leszek-e mégis boldog címmel, és nagyon sok platformon már meghallgatható. A Leszek-e mégis boldog egy mélyen érzelmes, melankolikus hangvételű dal, amely a belső vívódásokról és a boldogság kereséséről szól. A szöveg központi kérdése a reményvesztettségből való kilábalás és a jövőbe vetett hit. A belső küzdelem, ami a számban hallható, azt mutatja be, amikor a csalódások után valaki újra megpróbál talpra állni. Gáspár Laci jellegzetes, karakteres énekhangját és basszusgitárjátékát Oliver Wolf modern hangszerelése egészíti ki, amelyet Balogh Roland finom gitárjátéka kísér. Úgyhogy érkezzem most. Ez az újdonság Gáspár Laci, Oliver Wolf és a Leszek-e mégis boldog?

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Nem lehet népszavazást kiírni a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről, döntött mai ülésén az országgyűlés. A kérelmet a szakszervezetek nyújtották be a civil társadalom támogatásával, de a vitában az a vélemény győzedelmeskedett, hogy a törvény adórendelkezései miatt nem lehetséges referendumot tartani. A döntést 48 képviselő támogatta 35 ellenében. Ma léptek hatályba a kötelező egészségbiztosítás szabályainak változásai, amelyek főként a betegszabadságra vonatkoznak. A munkavállalóknak mostantól a betegszabadságot még aznap, de legkésőbb a rendelő első munkanapján be kell jelenteniük házi orvosuknak. Az orvosnál történő vizsgálat is mostantól kötelező lesz, legkésőbb a hiányzás negyedik napjáig bezárólag. A várható viharok miatt Szlovénia egész területére narancssárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A legtöbb vihar 13 és 19 óra között várható. Az ARSZU tájékoztatása szerint a jégeső kockázata az ország

0: meg nyugati részén valamivel magasabb, de árvízre sehol nem kell számítani. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentruma Sziszáktól mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, tudatta tájékoztatásában az STA hírügynökség. Szerdán a napirendelőtti felszólalások után a Magyar Országgyűlés a Nemzetközi Büntető Bíróságból történő kilépési folyamat megállítását tárgyalta. Az Orbán kormány indította el a kilépést, viszont a magyar kormány a Nemzetközi Büntető Bíróságon belül tartaná Magyarországot. Az országgyűlés tiszás többsége végül megszavazta a javaslatot, így Magyarország a Nemzetközi Büntető Bíróság tagja marad. Cipruson egy informális találkozó keretében találkoznak ma az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei. A kétnapos találkozó egyeztetésein kizárólag a külügyminiszterek vesznek részt, a csúcs lezárásaként közös konklúziót sem adnak ki, hogy a külügyminiszterek minél szabadabban és őszintén osszák meg kormányaik álláspontját az unió jelenlegi kérdéseiről. Sajtóhírek szerint az informális találkozón a külügyminiszterek beszélgetni fognak arról, hogy az EU kezdjen-e tárgyalásokba Oroszországgal, valamint kinevezzenek-e egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során. 13-ra emelkedett azoknak a hantavírusos eseteknek a száma, amelyeket a holland MV Hondius óceánjáron megjelent járványhoz lehet kötni, közölte szerdán Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Spanyolország egy újabb fertőzöttet regisztrált a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a 13 hantavírusos beteg közül 3-an meghaltak, de május 2-a óta nem történt haláleset, írta a WHO igazgatója az X-en. Emlékeztetőül, áprilisban tört ki a hantavírus járvány a Hondius óceánjáron, amely mintegy 150 emberrel a fedélzetén Argentinából indult útnak, és eredeti úti célja a zöldfoki szigetek voltak. A vírus megjelenésének felfedezése után, május közepén, az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, és a hajó május 18-án érkezett meg a rotterdami kikötőbe.
1: Időjárás.
0: Eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd a nap folyamán észak felől egy hideg front érkezik, amelynek felhőzetéből Notranskon már helyi záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Baleseti helyszínnel is miatt akadozik a forgalom a Muravidéki autópálya Pernica-Dragúcsova közötti szakaszán. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Na, hallhatták tehát akkor az elérhetőséget, és akkor ilyen minden héten szerdán, délelőtt és délután ilyenkor, 14 óra 15 perc után hallhatók a válaszok a közérdekű kérdésekre, de hogy legyenek válaszok, ahhoz kellenek kérdések, ahhoz pedig akkor kellenek önök. Tehát, ha van valamilyen közérdekű kérdésük, akkor azt írják meg nekünk, vagy hívják az üzenetrögzítőt 0-tól 24 óráig, bármikor hívható, úgyhogy ajánljuk is a figyelmükbe. Érkezik Kulka János, Élettanár úr című dala, utána pedig jövünk is vissza.

Élettanár úr volt tehát ez, és hát nézve a radarképet, valamint az előrejelzés, nagyjából 15 óra környékén megérkezik majd ide Lendva térségébe is a vihar, illetve hát azért eléggé nagy felhők érkeznek. Hát kíváncsiak leszünk, hogy mennyire lesz majd súlyos. Egyébként ugye riasztás továbbra is érvényes egész Szlovénia területére, narancssárga riasztásról beszélünk, de ugye Vas és Zalavár megyére is ki van adva narancssárga színű riasztás. Egyébként Gorocskora már meg is érkezett a vihar, most nagyjából ott Murszka környékén van, tehát Muraszombat környékén jár a vihar, és az előrejelzés szerint, illetve a radarkép szerint nagyjából 14 óra 50 perc, 15 óra környékén érkezik majd meg ide Lendvára, tehát ugye Ausztria, illetve nyugat irányából érkezik ez a vihar, góc, illetve cella. Hát reméljük, hogy azért nagy gondokat, problémákat nem fog okozni. Mi pedig egy zenével folytatjuk, hanem a Sound System lesz itt velünk, meg Radics Gigi.

Nagy Ervin a parlamentben beszélt a Blicknek arról, hogy miként élte meg Schneider Péter elvesztését. Ennek kapcsán említette meg, hogy a színész kivételes munkásságát szerinte posztumusz Kossuth díjjal kellene elismerni. Az első gondolatom az volt, hogy úristen, azonnal posztumusz Kossuth díjat kell neki adni. Az elmúlt évtizedben Pepét az állami díjak tekintetében egyáltalán nem becsülték meg, egy kicsit tiltólistás színész lett ő is. Eközben a korszak meghatározó ikonikus színésze volt. Jobban meg kellett volna őt becsülni, mondta a frissen kinevezett kulturális államtitkár. Bár a Kossuth és Széchenyi díjak adományozásának rendjéről szóló 2008-as kormányrendelet szerint a Kossuth és Széchenyi díj bizottság posztumusz díjak adományozására nem tesz ajánlást, korábban többször volt rá példa, hogy valakinek a halál után ítélték oda a díjat. Az esetek nagy része kivételesen történelmi helyzethez kötődött, így 1948-ban és 1990-ben is több posztumusz elismerést osztottak ki. A Kossuth díjat 1948-ban alapították, elsőként főleg azok tevékenységét ismerték el, akik a II. Világháború után hozzájárultak az ország újjáépítéséhez. A díj első odaítélésekor a magyar kultúra korábban elhagyt nagyságai Bartók Béla, József Attila, Derkovics Gyula vagy Dési Huber István is szerepeltek a névsorban, de szintén 1948-ban kapott posztumusz Kossuth díjat Somogy Imre író és népművelő, valamint Horváth István földműves gazdasági vezető. Kezdetben ugyanis a földművelésben és az ipari munkában elért kiemelkedő teljesítményeket is díjazták. 60-as évektől kizárólag kulturális és művészeti tevékenységért ítéltek oda a Kossuth díjat. 1990-ben már azok a művészek részesültek posztumusz elismerésben, akiket a szocialista rendszer mellőzött. A rendszerváltás után első alkalommal összesen 16-an kapták meg halálok után a díjat, köztük Hanvas Béla, Huszárik Zoltán, Latinovics Zoltán, Márai Sándor és Őze Lajos. Az 1948 és az 1990-es ceremónián kívül eddig összesen 3 alkalommal ítéltek oda posztumuszra a Kossuth díjat. 1953-ban Gábor Andor író és újságíró. 1959-ben Szende Béla gépész és villamosmérnök, 2001-ben pedig G. Dénes György dalszövegíró és műfordító kapta meg az elismerést a halála után. A jelenlegi jogszabály szerint a Kossuth díjat és az azzal járó pénzjutalmat abban az esetben vehetik át a törvényes örökösök, ha a díjazott személy a döntés meghozásakor még életben van, a március 15-i ünnepélyes átadót azonban már nem éri meg. Schneider Péter ez alapján a teljes jogszabályok módosítása nélkül elvileg nem kaphatna meg a posztumusz Kossuth díjat. A kollégák beállása közül azonban többet egyenértenek Nagy Ervin felvetésével is. Azt mondom, hogy megérdemli, nem tudom pontosan, hogy mi volt a betegsége, de egy nagyon kedves, nagyon jó kolléga volt, nyilatkoztatott a Blicknek a Kossuth díjas Bodrogi Gyula, érdemes és kiváló művész. Megérdemelni, bár én személy szerint szkeptikus vagyok a posztumusz díjakkal kapcsolatban. Érdekes, hogy az életben nem ismerték el, különösebben pedig nagyszerű művész volt. A Jászamár díjon kívül, ami nekem is megvan, nem kapott semmit, de ha én még pár évig, akkor biztos, hogy előbb-utóbb jött volna a Kossuth díj is, vélte Szabó Győző. Barátom volt, sajnálom, hogy elvesztettük, nagyon-nagyon hiányzik, mondta még Scherer Péterről. Mi pedig zenével folytatjuk, jön az Edda, meg utána Lombos Marciék is itt lesznek.

Na ugye, megérkezett már Muravidékre is az egyik viharcella, és egyébként módosítva is lett egy kicsit az előrejelzés, ugyanis nagy esélye van, hogy akár jégeső vagy erős vihar alakuljon ki a térségben. Lendvára nagyjából a radarkép szerint egy 10-15 perc múlva érkezhet majd meg a viharcella, viszont egy másik hír is van ezzel kapcsolatban, ugyanis a jégeső elleni védelem is akcióba lépett, és ugye Muravidék fölött már köröz a repülő, amely akkor azt hivatott majd elérni, hogy ne legyen jégeső. Hát reméljük, hogy ez sikerül majd neki. Minden esetre tehát nagy rá az esély, úgyhogy 10-15 perc múlva megérkezhet. Erre akkor mindenképp figyeljenek. Ha tehetik, akkor inkább menjenek valamilyen biztonságos helyre. Nálunk jön a Nélküled nem vagyok című dal, utána pedig eláruljuk, milyen témák várják önöket a terepjáróban.

Na kevesebb, mint 10 perc múlva várja önöket a terepjáró, benne pedig akkor három téma. Lesz arról, hogy a Lakideleki Nemzeti Művelődési Intézet jó voltából a szakkör tudásunkkal kézenfogva elnevezésű határon átnyúló program keretében idén is három kézműves szakkör valósult meg a Muravidéken. Na és ebből, mármint az elkészült munkákból a Bánffy Központban látható kiállítás. Tegnap volt a hivatalos megnyitó, és megtekinthető továbbra is, hogy a kiállítás a Bánffy Központban, a részletek pedig akkor jönnek a terepjáróban. Szólunk arról is, hogy tegnap ugye volt a jótékonysági rendezvény, méghozzá a Lendvai Óvoda és az Óvoda Alapítvány által szervezték a Nagy Hősök Kis Lépésekkel című jótékonysági rendezvényt. Lendve Színház és Hangversenyteremben volt ez, a részletek pedig akkor jönnek a terepjáróban. És szólunk még arról is, végezetül harmadik témaként, hogy évtizedeken keresztül a termőföldek ára stagnált, az utóbbi években pedig érezhetően elkezdtek emelkedni. És akkor erről is hallhatnak majd többet. Úgyhogy ez a három téma várja önöket a terepjáróban. 15 órakor kezdünk, bő 8 perc múlva számítunk a figyelmükre.

0: ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
2: Szlovéniában Janez Janša alakít kormányt. A miniszterelnök kinevezését a magyar és az olasz nemzetiségi közösség képviselői is támogatták. Mik a nemzeti közösségek az új kormánnyal szembeni elvárásai? Milyenek a jobboldali kormánnyal való korábbi tapasztalatai, és milyen együttműködésre számít a szlovén és a magyar kormány között? Ezeket a kérdéseket válaszolja meg csütörtökön magyar kormány között. Ezeket a kérdéseket válaszolja meg csütörtökön a 11 óra 15 perc.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóink, szerda van, május 27-e, következik a Terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Benne pedig ma is három téma várja önöket, úgyhogy már is kezdünk, és itt az első témánk. Számítunk a figyelmükre. A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából a szakkör tudásunkkal kézenfogva elnevezésű határon átnyúló program keretében idén is három kézműves szakkör valósult meg a Muravidéken. A foglalkozásokkal a nemezelés és a Békés megyei hímzés világát lehetett elsajátítani, Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Az elkészült munkákból a Bánfi Központban látható kiállítás. Kerebész Bettina kísérte figyelemmel a tegnap esti megnyitót.
2: A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben indította útjára a tudásunkkal kézenfogva elnevezésű Kárpát-medencei szakkörprogramot, amelynek célja a hagyományos kézműves technikák felelevenítése és átörökítése, valamint a közösségépítés. A különböző korosztályokat megszólító foglalkozások során a résztvevők új ismereteket sajátíthattak el, és közös alkotási élményekkel gazdagodhattak. A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a kezdetek óta közreműködik a programban, idén már a negyedik évadot zárva. Ezúttal a nemezelés és a Békés megyei hímzés technikáját sajátíthatták el az érdeklődők. A szakkörök Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Tóth Andrea és Fehér Andrea az MNMI kézműveseinek vezetésével. Az elkészült alkotásokból kiállítás nyílt, amely a Bánfi Központban látható. A tárlatot Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet Zalavár megyei igazgatója, és Sós Mihály, a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója méltatta. Mindketten hangsúlyozva a program hagyományőrző és közösségépítő jelentőségét. A kultúrműsort a Göntérházi Iskola Hetési Csalogányok népdal csoportja színesítette. A megnyitót követően a programban közreműködőket kértük mikrofon elé.
3: Santák Olga vagyok, csatlakoztam a szakkör hímzési csoporthoz, békésmegyei mintákat csináltunk. Nagyon jó éreztem magamat, kis csoport voltunk, és szorgalmasak voltunk.

0: Én Himesni későn álltam neki, mindig mondtam, amikor nyugdíjban megyek, akkor fogom csinálni, és soha nem késő. Úgyhogy megbirkóztam vele, Békés megyei hímzéseket csináltunk, amely nagyon szép színek vannak, és most az első időszakban mindegyikünk 6 dolgot csináltunk, vánkosokat, terítőket, telefontartót, úgyhogy folytatni fogjuk.
1: Krányac Alexandra vagyok, Domonkosváról. Domonkosván csatlakoztam a Nemezelő szakkörhoz. Elsősorban azért csatlakoztam hozzá, mert kíváncsi voltam, mi is ez a nemezelés. Már láttam ilyen dolgokat, de fogalmam sem volt róla, hogy hogy készül ez. És akkor ugye először, másodszor egy kicsit nehez volt, de érdekes ez abban, hogy minden alkalommal még csináltunk valamit, minden szakkör végére, az óra végére született valami, vagy táska, egy kis papucsfajta, úgyhogy nagyon élveztük, és nagyon élvezetes volt az, hogy kevesen voltunk a csoportba, összekötöttünk, sokat nevettünk, úgyhogy élvezet volt járni a szakkörre. Nagyon jó vezetünk volt, azt meg kell mondanunk, öröm volt tanulni tőle, és reméljük, hogy az idén is tartunk valami ilyen, ha nem is nemezelést, valamilyen más műhely munkát, ahol élvezni fogjuk ismét, és valami újat tanulunk.
2: Mirecor, moja snaha.
3: Mirecor vagyok, és a menyem Tóth Andrea vezeti a nemezelő szakkört. Ő volt az, aki felkeltette az érdeklődésemet, hogy csatlakozzak a műhelyhez. Be kell vallanom, hogy nem egy könnyű munka a nemezelés. Elég bonyolult és hosszantartó folyamat, ami igencsak nagy kitartást igényel. Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbálja ki, mert segít megérteni és tisztelni a kézi munka erejét. Én minden egyes találkozót nagyon élveztem. Először kávéztunk, kicsit elviccelődtünk, aztán nekiálltunk a munkának. Szóval jó móka volt. Egyáltalán nem esett nehezemre csütörtökönként Dobronakra utazni. Erősen fontolgatom, hogy legközelebb is részt veszek a szakkör programjában. Nagyon érdekelnek a kézműves dolgok, főleg a cekkerkötés és hasonló munkák. Szóval igen, lehet, hogy legközelebb is csatlakozom.
4: Mondták a szakkör program résztvevői. A Nemezből és a Békés-megyei hímzésekből készült kiállítás június végéig látható a Bánfi központban. Majd néhány darab lakitelekre költözik a központi kiállításra. A szakkör tudásunkkal kézenfogva elnevezésű határon átnyúló szakkörprogramról bővebben jövő heti Horizont című kulturális műsorunkban szólunk.
5: Szívélyes ének, tánc, rövid bejátszások, mindez a környezettudatosság és a fenntartható mobilitás jegyében. A Rendvei Óvoda és az Óvoda Alapítvány által szervezett Nagy Hősök Kis Lépésekkel című jótékonysági rendezvénynek a Rendvei Színház és Hangversenyterem adott otthont. A színes műsor után a ballag óvodások lufik felengedésével intettek jelképesen búcsút az őket gondosan óva közösségtől. Szöge Krisztina összeállítása.

0: A Nagyhős kislépésekkel című jótékonysági rendezvényt második éve szervezték meg. Xenia Páhor, a Lendvai óvoda igazgatója.
1: A rendezvényen az óvoda valamennyi egységének 4 évnél idősebb növendékei közreműködtek. Idén a vezérfonal a fenntartható mobilitás volt. Ez az éves munkaprogramunkban is szerepel. Az esemény az óvoda és az óvodai alapítvány együttműködésének eredménye. A műsort Tadeja Bánotai óvónő koordinálta a munkatársaival együtt. A rendezvényen befolyt támogatásból a gyerekek részére didaktikai eszközöket, valamint egyéb olyan dolgokat vásárolunk, amelyekkel a gyerekek óvodában való tartózkodását tesszük kellemesebbé.
0: A rendezvény műsorszámait két kis ovis újságíró kötötte össze videóbejelentkezések formájában. Mint elhangzott, a jótékonysági rendezvény koordinálását ezúttal is Bánotai Tadeja óvónő vállalta. A munkacsoport tagja volt Bedecs Tadeja óvónő is, aki az előkészületek mellett a gyerekekkel a fellépésre is készült. Az óvónő rádiónknak elmondta.
2: Az intézményben már az egész iskola év során és havonta még valósítottuk ezt a gyalogbusz tevékenységet. Ez azt jelentette, hogy egy előre megbeszélt helyen találkoztunk, és egy jelképes autóbusszal gyalogmentünk az óvodából. Ezzel a gyerekeket játékosan ösztönöztük a gyaloglásra, és egy környezettudatos közlekedésre is. Célunk az is volt, hogy a fenntartható mobilitást minél érdekesebb és játékosabb módon közelítsük meg a gyerekekhez, és hogy közben jól is érezik magukat, és persze élvezik is a tevékenységet, miközben persze tanulságos is legyen. Ezt a tapasztalatokat szeretük volna valahogy bemutatni a jótékonysági rendezvényen is, a programot pedig ének és táncos fellépésekkel, valamint terepfelvételekkel is színesítettük.

0: A jótékonysági rendezvény után a ballagó Zoéval beszélgettünk arról, mi minden történt aznap.
1: Lufikat engedtünk, énekeltünk.
0: Melyik volt a legérdekesebb, a legizgalmasabb része?
1: Amikor a lufikat engedtük.
0: Vártad ezt már?
1: Igen.
0: Mit jelent ez, amikor a lufikat felengedik az ovisok? Szeptemberben hova mentek?
1: Iskolába.
0: Miben más az iskola? Mit kell majd ott csinálni?
1: Írni, meg olvasni.
0: Te jó volt az oviban is, ugye?
1: Igen.
0: Mit szerettél itt csinálni?
1: Játszani. Szoktunk építeni, szoktunk babásat játszani.
0: Mesélte Zoé, aki szeptembertől már az iskolapadot koptatja. A Lendvai Óvoda Alapítványának nevében Kocsonkája elnök köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a rendezvény az említett intézmény és szervezet összefogásának gyümölcse. Ugyanakkor pedig kifejtette.
2: Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a mai eseményen, az idejükért, a jó hangulatért és az adományaikért, amelyekkel támogatják az óvodai alapot. Külön köszönet illeti az óvoda dolgozóit, a fellépőket és minden segítőt, akik munkájukkal és szívükkel hozzájárultak ehhez a délutánhoz.

0: Évtizedeken keresztül a termőföldek ára stagnált. Az utóbbi években azonban érezhetően elkezdett emelkedni. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
1: Bármerre a nagyvilágban a termőföld mindig is a legbiztosabb és legértékállóbb tulajdon volt. Szlovéniában az utóbbi 5 évben a mezőgazdasági termőföld területek ára a kimutatások szerint több mint 40%-kal lett drágább. Ezzel európai viszonylatban mezőgazdasági földterületeink állandó gyep terület, rét és legelő területek nélkül uniós szinten is a legdrágábbak közé tartozik. Hektáronkénti jelenlegi átlagárát több mint 28 ezer euróra becsülik, ami négyzetméterenként 2 euró 80 centes árat jelent. Földterület szempontjából Szlovéniában az egylakosra jutó szántó és kertterület alig több mint 8 ár, miközben az európai átlag ennek jóval kétszerese. Köztudottan Szlovénia 595 ezer hektár művelhető földterülettel rendelkezik, minőségi szántóföldből a legtöbb nálunk a Muravidéken van. Miután a termőterület mennyiségileg és elérhetőség szempontjából is korlátozott, a kereslet-kínálat aránya jelentősen befolyásolja a földek árát. Jelenleg 1 hektár termőföld területért legtöbbet a gorenszkai térségben kérnek és adnak. A GORSZ adataiból kitűnik, hogy vannak térségek, ahol a mezőgazdasági földterületek átlagára bizonyos esetekben eléri a négyzetméterenkénti több mint 6 eurós árat, ami 5-ször magasabb, mint a belső Szlovéniában kínált ár, ahol a termőföld átlagára a geodéziai hivatal kimutatása alapján négyzetméterenként csak 1 euró 32 cent. A tavalyi évben legdrágábban földterület egy ültetvény Goriska bőrdában került eladásra, ahol egy körülbelül 4,5 hektárnyi mezőgazdasági terület kelt el 270 ezer euróért, ami átlagosan négyzetméterenként 6 eurós földforgalmat jelent. E terület nagy része szőlőültetvény, kisebb része pedig gyümölcsös volt. A hivatal kimutatása szerint a tavalyi évben a Mura és a Dráva mentén 1416 szerződéssel 868 hektár földterület cserélt gazdát. Ezek esetében az átlagár négyzetméterenként 2 euró 67 cent volt, ami 17 centtel jelent magasabb földárat, mint az a 2024-es évben volt.
0: Más 25-e van, szerda, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

15-21 perc a pontos idő, megérkeztek Muravidékre, meg ide lendve a környékére is a felhők, viszont a vihar az valahogy nem, ugyanis a cellák valahogy még így lendve előtt feloszlottak, és akkor így két irányba elvonultak. Egyelőre tehát csak felhős az égbolt, viszont egyelőre még, ami Muravidéket illeti, nem érkeztek jelentések, hogy lett volna nagyobb jégeső, úgyhogy valószínűleg, vagy hát reméljük, hogy akkor a jégeső elleni védelem működött, ugyanis a repülő az ugye felszállt Mariborból és körözött elsősorban Gorickó felett, ahol akkor küzdött ugye a jégeső ellen, hát reméljük, hogy akkor a sikerrel járt. Mi pedig most folytatjuk, jön Pink, Save My Life című dala, utána pedig akkor jövünk is vissza, ugyanis lesz egy kis forgalomváltozás Lendván, hogy mi, hol mindjárt mondjuk.

Na és akkor szóljunk ezekről az útmunkálatokról. Ugyanis Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár-körforgalom és a Lücka-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok keretében helyreállítják a Lücka-Pravice téri körforgalomnál sérült a csatornahálózatot, új aszfaltréteg kerül az önkormányzati útra, valamint leaszfaltozzák a Lücka-Pravice tér parkolóját. Na ezt követően a csatornahálózat felújítása is folytatódik a Lücka-Pravice téri körforgalomtól a Városháza irányába. Na és a munkálatok időpontjai. Május 28-a és 29-e, tehát holnap és holnap után 7 órától 17 óráig az előkészítő munkák zajlanak majd. Június 1-től július 6-ig, tehát hétfőtől péntekig, úgy szintén 7 órától 17 óráig majd zajlanak az építési munkálatok, és terelőutak lesznek. Hosszúfalu irányába 7,5 tonna alatti járművek, tehát itt egy irányú forgalom lesz meg, Spár-körforgalom, és akkor Malom utca a bank mellett, ugye az NLB mellett, és akkor onnan Hosszúfalu irányába. Szintén Hosszúfalu irányába viszont a 7,5 tonna feletti járműveknek, Lendva felüljáró, ugye körforgalom, aztán Jáger, Lendva kereszteződés, és akkor onnan irány Hosszúfalu. Na Hosszúfalu felől pedig Lendva irányába, úgy kell majd közlekedni, hogy Hosszúfalutól a Jágerboltig, Lendva kereszteződésnél, ugye, és akkor a Lendva felüljárói körforgalomhoz, és akkor úgy lehet visszajönni Lendvára. Tehát holnaptól már kezdődnek az előkészületi munkálatok, erre tehát akkor itt Lendván számítani kell, és a munkálatok előre láthatólag június 6-án fognak majd befejeződni. Tehát több mint egy hónap akkor erre mindenképp számítani kell. Mi pedig zenével folytatjuk, Szabó Leslie-vel, McQueenbee-vel.

Na, az egyik viharcella az Ptuj környékére érkezett meg most jelenleg, egyébként pedig Svetana, Sveti Jurja Veszlovenszki, Goricak és Lenárt térségéből érkeztek jelentések erős szélről, amelyek kisebb kárt is okoztak. Viszont annyiból most módosult az előrejelzés, hogy Muravidékre már nem a lila, vagyis a legnagyobb veszély van kihirdetve, ami a jégesőt illeti, hanem csak kék, ami pedig akkor azt jelenti, hogy közepes lehetőség van arra, hogy jégeső alakuljon ki. Viszont Stárvidékre, tehát Ptuj-Maribor környékére, ott továbbra is akkor a lila figyelmeztetés van érvényben, tehát ott továbbra is nagy az esély erős viharok és jégeső kialakulására. Erre akkor még azért itt Muravidéken is lehet számítani, viszont egy kicsit azért visszafogták már a veszélyjelzést, úgyhogy bízunk benne, hogy ez mindenképp jó jel. Nálunk pedig most jön Szatmári Orsi és az Úgy szeres című dala.

Szatmári Orsi, tehát itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A szerelem téma is mindjárt itt lesz velünk, Larry Hangman-től fogjuk ezt hallani, utána pedig a Mi Amor érkezik, ugye? Az pedig nem más, mint a hét zeneszám, úgyhogy hallgassuk meg azt is.

0: Na ez volt tehát akkor a hét zeneszáma itt a Muravidéki Magyar Rádióban, egy kis zene még következik. 16 órakor jön majd Olati Zsuzsanna a friss hírekkel, utána pedig ugye kezdetét veszi majd a Kívánság műsor, úgyhogy számítunk az önök közreműködésére is. Tartsanak velünk!
1: Váratlan mosoly csavar.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Petáncin ma hivatalosan is átadták rendeltetésének a Mura folyó mentén emelt töltést a település és Krók között. Ez a gát 8,5 kilométeres hosszával a Mura folyón végrehajtott árvízvédelmi munkálatok leghosszabb szakasza. József Novák, természeti erőforrásokért és területrendezésért felelős miniszter beszédében kiemelte az árvízvédelmi intézkedések természetvédelemmel való összehangolásának fontosságát. Nem lehet népszavazást kiírni a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről, döntött mai ülésén az országgyűlés. A kérelmet a szakszervezetek nyújtották be a civil társadalom támogatásával, de a vitában az a vélemény győzedelmeskedett, hogy a törvény adórendelkezései miatt nem lehetséges referendumot tartani. A döntést 48 képviselő támogatta, 35 ellenében. Ma léptek hatályba a kötelező egészségbiztosítási szabályok változásai, amelyek főként a betegszabadságra vonatkoznak. A munkavállalóknak mostantól a betegszabadságot még aznap, de legkésőbb a rendelő első munkanapján be kell jelenteniük a házi orvosuknak. Az orvosnál történő vizsgálat mostantól kötelező lesz, legkésőbb a hiányzás negyedik napjáig. A várható viharok miatt Szlovénia egész területére narancssárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A legtöbb vihar 13 és 19 óra között várható. Az ARSO tájékoztatása szerint a jégeső kockázat inkább csak az ország nyugati részén valamivel magasabb, de árvízre sehol sem kell számítani. A holtankoljak.hu előrejelzése szerint csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen és azonos mértékben fog csökkenni, bruttó 11 forinttal. Ebből a tankolók azonban csak akkor vesznek észre változást, ha kannába vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a magyarországi kutakon. A horvát államügyészség kedden azt közölte, hogy Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára. A horvát államügyészség közleménye szerint a választott bírósági testület május 26-ai ítéletében teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választott bírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt. A MOL 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. A WHO által összehívott független páneurópai klíma és egészségügyi bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a klímaválság olyan mértékű globális egészségügyi fenyegetést jelent, hogy a WHO-nak nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek kell nyilvánítania. A vektorok által terjesztett

0: betegségek, mint például a dengeláz, a csikungunya, nemzetközi terjedése, valamint a szélsőséges időjárási események, a globális felmelegedés, az élelmiszerbizonytalanság és a légszennyezés egészségügyi hatásai szükségessé teszik a PSZ-et állambizottság jelentésében, amelyet vasárnap mutatnak be az európai minisztereknek, mielőtt a WHO hétfőn megkezdi az egészségügyi világközgyűlését, írja a The Guardian.
1: Időjárás.
0: A délután folyamán észak felől egy hideg front érkezik, amelynek felhőzetéből notránckon már helyi záporokra, zivatarokra lehet számítani. A legmagasabb napi hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon a forgalmi rendőrség az egész Muravidéken végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: Kívánságműsor.

Kezdődik tehát akkor a kívánság műsor, és most egy képeslap kéréssel indítunk, ugyanis érkezett hozzánk egy képeslap, és Joe Cocker, valamint Jennifer Warrens közös dalát, az Up Where We Belong című dalát kérte tőlünk, méghozzá Lidia és Pista, úgyhogy akkor ez nekik szól, utána pedig, illetve közben majd lehet meg bennünket hívni. 575-1718 és 575-1719 a két telefonszámunk. Külföldről ugye 00-386-2, azt kell először tárcsázni. De szóljon akkor Joe Cocker és Jennifer Warrens Up Where We Belong című dalok.

0: Joe Cockerék voltak tehát, ezek közben pedig már van is telefonálunk, úgyhogy halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Sándor! Én szeretnék a zeneszámot meghallgatni, csak az én szívemben nem nyílnak az őszi rózsák.
0: Csak az én szívemben nem nyílnak. Na mindjárt utána nézzük.
1: Nyílhatok már őszi rózsák, ez a címe.
0: Őszi rózsák?
1: Igen.
0: Na mindjárt Bencik úr már dolgozik is az ügyön. Megpróbáljuk majd előkeríteni. Tehát őszi rózsák. Na nézzük, egyelőre nem találja, csóválja a fejét.
1: Hát akkor legyen a Robitól a fehér rózsák.
0: Robitól a fehér rózsák.
1: Igen.
0: Na mindjárt nézzük akkor. Igen, rendben, akkor az mindjárt jön is. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, nem lesz a 21. Köszönöm, minden jó Sándor.
0: Szép napot, viszontlátásra. Van még egy telefonálónk, halló, jó napot.
2: Jó napot kívánok, Sándor, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlet.
2: Balázs Palitól szeretném meghallgatni Lángra gyújtottad a szívem című dalt.
0: Balázs Pali, Lángra gyújtottad a szívem. Mindjárt nézzük akkor ezt is. Nézem, hogyha majd Isten bólogat-e. Egyelőre nem. De majd mindjárt kiderül. Balázs Pali tehát. Csóválja a fejét, azt mondja, hogy így nem találja.
2: Akkor nélküled mondd, mi lesz holnap, szintén Balázs Pali.
0: Na, hogy nézzünk utána ennek is. Nélküled Balázs Pali. Azt mondta, hogy van se veled, se nélküled, meg van nélküled.
2: Nem, ez úgy van, hogy nélküled mondd, mi lesz holnap.
0: Igen, nélküled mond, mi lesz holnap, megvan, úgyhogy hamarosan akkor jön majd ez a dal is.
2: Köszönjük szépen, Sándor, további szép napot önöknek
0: szép
2: is napot. A rádióhallgatóinak.
0: Viszontlátásra.
2: Viszont
0: van még egy telefonálunk, halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet, Sándor, önnek és az Istvánok a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni ott, ahol zúg az a négy folyó. Jó munkát, jó egészségét, a viszonthallásra, Ili.
0: Köszönjük szépen a hívást, következik akkor majd hamarosan az a dal, és szép napot kívánunk, jó rádiózást, és akkor jöjjenek most a kért dalok.

0: Közben pedig van a telefonálónk, úgyhogy jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlet.
1: Szeretném meghallgatni Kocsony Feritől.
0: Hangos a háttérben a rádió. Kicsit, ha esetleg le tudná halkítani a rádiót, mert nagyon zúg, és akkor nem halljuk a... Tehát Kacor Feri?
1: Igen, nélküled mit ér a május?
0: Nélküled mit ér a május? Mindjárt utána néz István, hogyha megvan-e.
1: Megvan?
0: Mindjárt kiderül. Hát egyelőre, mindjárt.
1: Hello.
0: Valamiért csóválja a fejét, de megvan, azt mondja megvan. Úgyhogy akkor jön hamarosan majd.
1: Köszönöm, nélküled mit ér a május?
0: Igen, az lesz, hamarosan jön. Viszont hallásra, van még egy, nincs, akkor jöjjön Kacor Feri.

0: Na ez volt akkor Kanszor Feri felvétele, és van még egy telefonálónk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Azt a számot szeretném kérni, hogy két pejló vagy, megyünk haza.
0: Két pejló, rendben, akkor az hamarosan majd szólni fog. Köszönjük szépen a hívást, szép napot kívánom továbbra is.
1: Köszönöm önöknek is.
0: Viszont hallásra, tehát érkezik a két pejló, utána pedig akkor meghallgatjuk majd Kozz Zsuzsától is a Ne vágj ki minden fát, ugyanis érkezett hozzánk még egy képeslap. Laci, Ilona, Robin és Mariannak érték tőlünk ezt a dalt, úgyhogy jön a Delta és a két pejló, utána pedig Kozz Zsuzsa, Ne vágj ki minden fát.

Lívia írta nekünk Lentiből és Madonnától a Don't Cry For Me Argentina című dalt szeretné meghallgatni, úgyhogy akkor ez mindjárt következik, és utána pedig akkor Lidinek szól majd a dal, illetve az ő kérésére érkezik Majka és a Belehalok.

Móni kérdésére mindjárt érkezik az AVS-től a Viszlát nyár című dal, e-mailt írt nekünk egyébként, és Betty is írt nekünk e-mailt, ő pedig az Ossziántól a Lassan ébredő című dalat kérte, úgyhogy ezek jönnek most. AVS, aztán Ossziánt.

Két kérdést még gyorsan azért tudunk teljesíteni, méghozzá Emilia kérésére szól majd Harangozó terén, és szeretném bejárni a földet című dala, és László kérésére jön majd a két arany karikának. Doroszlai veteránoktól fogjuk majd hallani ezt a dalat, és akkor ennyi fért a mai kívánság műsorba. Köszönjük szépen mindenkinek, akik írtak nekünk és hívtak bennünket. Hamarosan pedig ugye 17 órakor jönnek a friss hírek Oleti Zsuzsannától, aztán a következő órában megismételjük az aktuális című műsort.

Reklám. Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, háromhavi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjellendava.si oldalon. Lendvai Termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Dvátédéka projektvállalat ma kérelmet nyújtott be a Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztériumhoz a Divácsa-Koper között megépült vasúti pálya használatba vételi engedélyére, miután a vonalat már márciusban üzembe helyezték. Az új vasúti szakaszon várhatóan az év végére indul meg a rendszeres teher- és személyforgalom. A statisztikai hivatal adatai szerint 2024-ben a tanulmányaikat sikeresen befejezők legmagasabb aránya, 83,1%, a mesterképzésben résztvevő hallgatók, a legalacsonyabb pedig a felsőfokú szakmai képzésekben résztvevők között volt, 43,1%-kal. Az arányok nemenként, valamint a hallgatók korábbi és szüleik iskolai végzettsége szerint is eltértek egymástól. Janez Janša negyedszer lett Szlovénia miniszterelnöke, miután a parlament, bár pártja csak második lett a választáson, kisebbségi kormányfővé választotta. Janša szoros szövetségese Orbán Viktornak, akinek támogatásával saját médiabirodalmat épített, és hasonlóan kemény migrációs politikát képvisel, írja a Neue Zürcher Zeitung. Bár a lap szerint a jobboldali politikus EU-kritikus hangokat üt meg, elkötelezett az Unió és a NATO mellett, valamint támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Ugyanakkor Izrael párti álláspontjával várhatóan visszavonja elődje Robert Golob palesztin államiságot elismerő döntését. A 68 éves Janša a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SZDSZ-t pedig 1993 óta vezeti. A Financial Times értesülése szerint a felére, 18-ról 9-re csökkent azon cseh kezdeményezésben résztvevő országok száma, amelyek Ukrajnát tüzérségi lőszerrel látják el, mióta Andrej Babiš miniszterelnök visszatért hivatalába azzal az ígérettel, hogy Csehország többé nem fektet be saját pénzt a kezdeményezésbe. A Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy Szlovénia továbbra is tagja a kezdeményezésnek. Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat légi csapással likvidált a Gázavárosban Mohamed Odét, a Hamas-Palesztin iszlamista terrorszervezet katonai szárnyának legújabb vezetőjét is, valamint a szervezet hírszerzési főnökét, írt a szerdai közös közleményében a hadsereg és a Shin Bet. A Hamas szerda reggel hivatalosan is megerősítette halálának tényét. A keddesti támadásban meghalt Ode felesége és 3 gyermeke is. Mohamed Ode a Hamas katonai szárnyának immár 15. likvidált vezetője. Az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett példátlan súlyosságú terrortámadás katonai vezetői közül így már csak Imád Akel, a szervezet polgári védelmi parancsnoka van életben. Egyébként Ode is részt vett a terrortámadás megtervezésében, de másokéban is. Egy tájföldi mentőcsapat több mint egy hetes kutatás után megtalálta a laoszi csoport 5 tagját, 2 ember felkutatása még tart. A laoszi erők munkáját egy tájföldi mentőcsoport is segíti, amelynek több tagja részt vett a 2018-as világszerte nagy figyelmet kapott tájföldi barlangi mentés során is. A csoport május 19-én mászott be a barlangrendszerbe. Nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz

0: teljesen elzárta a kijáratot. A csoportból egyetlen ember tudott időben kijutni, még mielőtt a víz elöntötte a járatokat. Ő értesítette a hatóságokat a társai eltűnéséről. A kereséshez a tájföldi mentők vasárnap csatlakoztak, de a bejutást a szűk, sáros és vízzel teli járatok napokig nehezítették.
1: Időjárás.
0: Az esti órákban már csak a déli ország részben várhatók záporok, zivatarok, majd az éjszaka folyamán megnyugszik a légkör. Csütörtökön itt többnyire napos idő várható, kivéve Nyugat-Szlovénia hegyvidéki területeit, ahol délután még előfordulhatnak helyi záporok vagy zivatarok. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11-17 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet 25-28 fok között alakul, az Adria mentén gyenge bóra mellett 32 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Mura vidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 97 éves korában elhunyt Fehér Rozália felső lakosból. Temetése május 28-án csütörtökön lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban hivatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 97 éves korában elhunyt Fehér Rozália felső lakosból. Temetése május 28-án csütörtökön lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban hivatalozzák fel.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Szabol Szuzi vagyok. Mai aktuális című műsorunkban egy olyan témáról fogunk beszélni, amelyet a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni. Pedig a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ez a függőség. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és az internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös, a szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Mai vendégem saját élettapasztalatával bizonyítja ezt. Itt van velem a stúdióban Zsoldos Árpád, aki maga is megjárta a függőség legmélyebb bugyrait. Ma viszont a saját tapasztalatával másokon segít. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
4: Dobr dan, szem poslušalca.
5: Minden kedves hallgatónak szép napot kívánok!
3: A fordítást Kósa Pétertől hallják. A függőségről beszélni még mindig nagy tabu. Sokan szégyellik, sokan elfordulnak. Mi viszont egyenesen belenézünk a függőség legmélyebb rétegeibe. Ha visszatekint az életének arra a szakaszára, mielőtt minden megváltozott. Zsoldos úr, fel tudja idézni azt a pillanatot, amikor először találkozott a szerekkel?
5: Persze, emlékszem, amikor először találkoztam a függőséggel, ez az általános iskolában volt. Minden ilyen ártatlanul kezdődött, és cigarettával, alkohollal. Aztán idővel ez függőséggé vált, ugyanis a társaság, amely engemet vezetett, és én is vezettem a társaságot.
3: Tehát függött ez a társaságtól. Volt-e önben ilyen megfelelési kényszer, vagy hogy fogadja el a társaság többi tagja, vagy a kíváncsiság vezényelte? Mi volt olyankor? Milyen érzetek voltak önben?
5: Egy fontos dolog, amit el kell mondanunk, az az, hogy a társaság az, amely valamilyen módon vezet bennünket, mert a Biblia is azt mondja, hogy mondd meg, hogy kivel társalogsz, és megmondom, hogy ki vagy. Sokan azt mondják, hogy igen, valamilyen módon ez nem igaz, de az én megfigyeléseim azt mutatják, hogy a fiatalság nagyon szeret azonosulni, és nagyon szeret bekapcsolódni valahova, és én is szerettem volna megtalálni a saját helyemet, saját pozíciómat, és ezt sajnos nem jó társaságban kerestem. És az valamilyen módon elkezdett irányítani, és így találkoztam a különböző drogokkal, és valahogy elérkezett az a nap, amikor megpróbáltam a keményebb drogokat, amelyek veszélyesek, és ezek vezettek egy függőséghez.
3: Említette, hogy minden ilyen ártatlanul kezdődött. Mikor jött el az a pillanat, amikor ráeszmélt arra, hogy függ ezektől a szerektől, enélkül nem megy, ez már nem gyerekjáték?
5: Az elején minden ilyen ártatlannak néz ki, az a cigaretta, az alkohol is, vagy bármi más, tehát ártatlannak tűnik. És néha a szülők azt mondják, hogy hát csak füstöl, csak füvet szív, csak iszik, de én megkérdezem, hogy hogyan tudják, hogy abba fogja hagyni. Hol ennek a biztosítéka? És Éppen ezért minden fajta függőség nagyon veszélyes, mert nem tudjuk, hogy a gyermek hol fogja meghúzni a vonalat, meg fogja húzni, vagy nem fogja meghúzni. Tehát mélyebbre fog esüllyedni, vagy pedig félre tud állni ezektől a szerektől. Tehát nagyon fontos, hogy a szülők figyeljék, hogy mi történik a gyermekeikkel.
3: Itt most a szülőkre is appellál, hogy fontos ugye figyelni őket a családban. Ez eleinte titok volt? És egyáltalán mikor derült ez ki a családban, hogy már itt nagyobb a baj?
5: Nálam abban az időben nagyon mása volt, tehát én 77-es születésű vagyok. És a szüleim és a társaság, a társadalom, nem tudott annyit a drogokról általánosságban, és elmondhatom, hogy megállapították talán, tehát talán két év után állapították meg, vagy valami ilyesmi, ennyi időt elhetett el, úgyhogy a társaság is valahogy, hogy is mondjam, valahogy így rejtegette ezeket a dolgokat, és a szüleim is, amikor megállapították, akkor ugye ezt próbálták titkolni, és emiatt is múlt az idő, nem kerestük azonnal a megoldásokat. Nagyon keveset tudtak abban az időben a függőségekről, nem tudtuk azt se, hogy hogyan közelítsük meg a gyógyulást, illetve milyen megközelítést igénye lesz, és sok időre volt szükségünk ahhoz, hogy megtaláljuk a kiutat ebből a helyzetből.
3: Tehát itt említette, hogy akkor a család is ugye ráeszmélt erre, hogyan reagáltak, és egyáltalán milyen korról beszélünk ilyenkor, már gondolom középiskolánál tartunk.
5: Itt persze középiskolába jártam már, első évfolyamra. Ott találkoztam a komoly drogokkal, a heroinnal, a kokainnal. Tehát a drogok akkor eléggé elterjedtek egész Európában. Minden valahol a berlini fal leomlása után kezdődött, és azután tudjuk, hogy az Olaszország, Spanyolország és más országok is valahogy ugye a fiatalok körében elterjedt a heroin és a kokain függőség, a szülők pedig, ahogy említettem, nagyon későn állapították meg, tehát nem a kezdeti stádiumban, a fázisban, hanem akkor, amikor már annyira elmélyült ez a függőség, hogy valamilyen módon azt állítottam, hogy ki tudok ebből lábolni magam is, de nem találtam meg az erőt, hogy hogyan tudok ebből kilépni, ők pedig nem tudták, hogy hol keressék a segítséget ehhez.
3: Tehát akkor egy ilyen ördögi kör volt. És hogy néztek ki a mindennapok? Középiskolába járt, otthon, hogyan tudott teljesíteni a mindennapokban?
5: Úgy fogalmaznék, hogy pedagógus családból származom, és megvolt a zseppénzünk, és ezt kihasználtuk, mint mindenki más. A legtöbbet a drogok vásárlására fordítottuk, de a szülők, hogy is fogalmazzak, ezt a zseppénzt mindig odaadták, annak ellenére, hogy már tudták, hogy mi történik. És a társadalom, mint önmaga is valamilyen módon abban az időben segített egymásnak, tehát az emberek segítettek egymásnak, hogy hozzájussunk az egyes drogokhoz, a különböző drogokhoz. Ma sem másabb, ma is ugyanez történik. Úgyhogy a középiskolát el kell, hogy mondjam, hogy gond nélkül befejeztem, még a függőség mellett is. A hadkötelezettségre is vonatkozik ez, úgyhogy ugye heroin függő voltam. Talán azt mondhatnám, hogy abban az időben a katonaságban több volt a drog, mint kint az utcán.
3: Hogy néztek ki a mindennapok? Tehát fölkelt már egyből, a drogon járt az esze? Tehát is hol kell ezt beszerezni, mennyibe kerül, felvenni azokkal a kapcsolatot, akiktől ezt meg lehet kapni? Hogy zajlott ez? Hogy zajlottak ezek a hétköznapok, a mindennapok?
4: Se pravi, na začetku je bilo nekako vse enostavno.
5: Eleinte valahogy minden egyszerű volt, amikor azonban ez valódi függőségé válik, amikor reggel felébredsz azzal a gondolattal, hogy most pedig valahogy pénzhez kell jutnom, el kell utaznom, el kell jutnom valahova, meg kell találnom az embereket, akik ezt árusítják. Ez számomra nagyon gyorsan nehézséggé vált. 2-3 év függőség után egyszerűen láttam, hogy én nem tartozom ebbe a társaságba. Nem tartozom, tehát nem láttam magamat ebben. De nem is találtam erőt ahhoz, hogy ki tudjak ebből szállni. Amikor függő vagy, akkor a rutinod egyszerűen olyan, hogy felébredsz, és azért érsz, hogy megkeresd, illetve felkutasd ezt a drogot, aztán aludjál, és ugyanezt megismétel még ugyanaznap. És ez ilyen ciklusosan, körkörösen ismétlődik, ez egyre nagyobb nehézség, egyre nagyobb baj, egyre nagyobb teher, tehát ilyen szétszórtan, széttépetten érzed magadat a vége felé már.
3: Beismerte valakinek, hogy egyedül nem megy, nem fog ebből tudni kilépni? És mi hozta el azt a mélypontot, hogy megszületett az a döntés, vagy valamilyen lehetőség másra menni, más irányba?
5: Persze minden függ kezdetben azt mondja, hogy nem függ, tehát nem függ a szertől. Tehát, hogy ő nem függő. De eljön az az idő, amikor egyszerűen muszáj volt beismernem, hogy igen, segítségre van szükségem. A szülőimnek is gyorsan beismertem, hogy segítségre van szükségem. Különböző helyeken próbáltuk ezt megkapni, 2 metadon terápiát is túltettem, detoxikálóban is jártam. Különböző terapeutáknál, pszichiátereknél, pszichológusoknál jártam, és mindenhol valahol próbáltunk legalább reményt kapni ahhoz, hogy ebből ki tudjam húzni magamat. De az igazi segítség, amelyre szükségem volt, illetve a válasz a fájdalmaimra, az nem érkezett meg sehol sem. És ezzel a fájdalommal akkor még körülbelül 10 évig éltem, és így folytattam az utamat.
3: Tehát ez egy ilyen hosszú időszakról beszélünk, 10 évről. Mégis mi hozta meg a változást? Mi volt az a mélypont?
4: Két
5: és fél év után én már szerettem volna lemondani erről a függőségről, de nem láttam semmilyen reményt, nem tudtam. Bármit, amit szerettem, tehát szerettem volna, hogy megálljon a szívem, és hogy halljak meg. A öngyilkos gondolataim is támadtak, és ezek valahogy a legnehezebb pillanatai voltak az életemnek. Nem láttam azt is, tehát hogyha kint szép idő volt, szép nap volt, az szörnyű volt számomra. Semmi szépet nem láttam már ezen a világon, ebben a világban. És ezzel még körülbelül 7,5 évig küzdöttem, hogy egyáltalán találjak valami kiinduló pontot ebből. És a szüleim akkor már aktívak voltak, illetve az édesanyám az új élet templomával kapcsolatban volt, ahol ilyen függőségből megmenekült fiatalok voltak, sokan voltak, és akkor volt először a látogatásom, tehát a pásztorunk meglátogatott ebből az új élet templomából, és ez a beszélgetés talán 1 órát tartott. Nem is emlékszem, hogy valami különlegeset mondtak volna, csak az életemről beszéltek, hogy milyen. És akkor valahogy valamilyen módon először elgondolkodtam, és azt mondtam magamnak, hogy jó, rendben, már megpróbáltam 3-szor öngyilkos lenni, mindenhol voltál, és akkor valahogy adtam magamnak még egy lehetőséget, hogy tegyek egy lépést előre, és elvonuljak egy kommunába. és akkor nagyon nehéz volt bejutni magába ezekbe a közösségekbe, mivel rengeteg volt a függő, akik ott gyógyultak, és azt hiszem, hogy egy jó hónapot vártam, egy bő hónapot vártam, hogy beléphessek. Én Horvátországba szerettem volna kerülni, végül is Olaszország lett belőle, és így léptem be magába abba a központba, ahol más függőkkel voltam összezárva, akik már nem csak gyógyultak voltak fizikai értelemben, hanem szellemi és szellemi értelemben is meggyógyultak.
3: Tehát egy nagyon mérehatoló, őszinte vallomást hallottunk, Zsoldos úr, de ugye van kiút, ezt még saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy ebből a rabságból fel lehetett szabadulni. A függőség megtörheti az embert, de nem végérvényesen határozta meg az ön sorsát. A függőségből kivezető út lehet hosszú is, rögös, fájdalmas, de létezik. Hogyan történt meg ez az ön esetében itt ebben a központban? Bekerült egy új helyre, egy új közösségbe. Hogyan tudtak itt segíteni? Ki tudott segíteni?
4: Ja. De ott govorim nekakor na to dolgo.
5: Valahogy válaszoljak erre a hosszú kérdésre. Persze, szerettem volna kommunába menni, de szerettem volna csak meggyógyulni, csak gyógyult lenni. Ez a kommuna két szegmensből tevődik össze. Elmehetsz oda csak azért, hogy megtisztítsanak valamilyen drogoktól, vagy elkezded tanulmányozni a Bibliát velük együtt, ahol leírják a teljes életünket, hogy hogyan kellene élnünk, és így tovább. De amikor beléptem oda, akkor tényleg úgy léptem be, mint az, aki csak ott megfigyelő, aki csak szeretne megtisztulni ezektől a szerektől. Amire aztán két hét után a testem már, a szervezetem már tiszta volt, és elkezdtem megfigyelni ezeket az embereket, akik ott voltak. És láttam a mosolyaikat, az örömüket, a boldogságokat, látottam, hogy a kis dolgoknak, kis dolgokkal is elégedettek, láttam egyszerűen, hogy többen rendelkeznek, mint én. És ez rendkívüli módon nyomást helyezett rám belülről. Ugyanis a testem valóban tiszta volt, de ez a fájdalom még mindig benne maradt. Ott a szívemben, a gondolataimban. És akkoriban valahogy elkezdtem arról gondolkodni, hogy igen, ezek az emberek valójában szabadok, és mindig ezt kerestem, szabadnak lenni, és nem szolgálnak lenni, nem szolgálni a világot. És emlékszem, hogy volt egyszer egy, vagy egyszer két ember, egy-két ember, aki árnyékként követett, és amikor ezt a fizikai válsághelyzeten tovább átesel, amikor görcsölsz, akkor gondoskodnak rólad. Gondoskodnak, tehát szeretettel gondoskodnak rólad. És amikor ez a válság elmúlt, tehát ahogy említettem két hét után, akkor az egyikük megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ki az én árnyékom, és ki vigyáz engemet. És mondtam, hogy nem tudom, de jól gondoskodnak rólam. És azt mondták, hogy tudod, ez az ember, aki gondoskodik rólad, ő neki hepatitis C-je és étszer van, és hamarosan meghal. És akkor ugrott így át az agyamban, hogy ő reggel örömmel, mosollyal, boldogsággal, a teltségérzésével ébredt fel reggel. Látod benne az életed, nem csak az ürességet. És valahogy így jutottunk el odáig, hogy arról gondolkodtam, hogy én ugyan tiszta vagyok, de letört. Ő pedig haldoklik, de mégis öröm tölti ki. És ez volt az a mérföldkő, ahol, amikor elkezdtem a Bibliát tanulmányozni velük, pedig mindig ateistának vallottam magamat. De amint tudjuk, az ateisták is hisznek valamiben, ha másban nem, akkor a saját vagyonában, a saját pénztárcájában. És valahogy így kezdődött ez az út nálam, tehát a Biblia tanulmányozásával, annak a felismerésével, hogy az itteni világ meghaladható, hogy az emberek szabadságban élhetnek, teltségben élhetnek, boldogságban élhetnek, és ez nem azt jelenti, hogy keresztényként nincsenek problémáink, vannak, de le tudjuk őket győzni.
3: Tehát, ha jól értem, akkor a fizikai szinten, tehát megszabadult a szertől, és a léleknek volt szüksége valamire, és a hitben, a Biblia olvasásában találta meg akkor erre a válaszokat, a megértést, a felszabadulást.
4: Ja, szóval
5: igen, tehát
4: preocsavanie Svetega
5: Pisma, a Szentírás tanulmányozása nem elég. Sok ember tanulmányozza manapság a Bibliát, de nincs élet bennük. Ez azt jelenti, hogy Krisztust elfogadni, mint egy személyes megváltót, az más, tehát teljesíteni az ő akaratát. Az valami teljesen más, mint a Szentírást elemezni. Nekem elég volt egyetlen sor, hogy megértsem, mert a Biblia azt mondja, hogy ha a fiam felszabadít benneteket, akkor valóban felszabadultok. Ez volt az a sor, amely fordulópontot jelent. Tehát senki ezt nem mondta el nekem, sem pszichiáter, sem pszichológus, sem detoxikáció nem beszélt erről. És itt volt a valódi szabadság a Bibliában. A Krisztus azt mondja, hogy majd meglátjuk, hogyha elég jó vagy, hogyha érdemes vagy rá. Tehát ez azt jelenti, hogyha én elfogadom őt, akkor ő felszabadít engemet. És ma szabad életet élek nem csak én, hanem számos függő szerte a világon szabad életet élnek. És hiszem, hogy a kommunaként olyan munkát végeznek, amely két irányba megy, tehát azok, akik úgy döntöttek, hogy követik Krisztust, ők ma valóban szabadok, és látjuk azokat is, akik csak gyógyulni jöttek, ők pedig visszaesők, és többszörösen visszaesnek. Itt 3-4-5-szörös visszaesésről beszélünk.
3: Mennyi ideig tartott ez a közösségben lévő ottlét Olaszországban?
4: Ez
5: egy olyan dolog, amelyet néha nevetségesnek tartok. 8 hónapot töltöttem el a kommunában, éppen ez a sor miatt, mert szabad voltam. Én tudtam, hogy mit jelent belülről szabadnak érezni magadat, és tudtam azt is, hogy két lehetőségem van, hogy szolgálhatok a kommunában, és segíthetek másoknak, és örökre ott maradhatok, vagy visszatérek haza, és mindazoknak, akiknek drogot árusítottam, vagy bármi rosszat tettem, azoknak segíthetek. Én hazajöttem, csatlakoztam ehhez az új élet egyházához, és már 20-21 éve dolgozom itt függőkkel. Volt olyan időszak, amikor kevésbé aktívak voltunk, amikor ilyen csend volt inkább, és sokszor, amikor kommunába szállítom a függőket, jó, hogyha te 8 hónapig voltál, akkor én is csak annyit veszek. Én mondom, és én mindig azt mondom, hogy ez nem így működik. Neked meg kell találnod a szellemi szabadságodat. Ezt a szabadságot csak Krisztusban találod meg, és sehol máshol. Én hiszem, hogy az emberek sok helyütt keresik a szabadságot különböző lépésekkel, fogásokkal. De látom, és megfigyelem, hogy csak ideiglenesen szabadok. Tehát ha megvalósítják azt az eljárást, akkor egy ideig telítettségérzésük van, de aztán megint kell valamit tenniük azért, hogy telítkezzenek. Ez nem szabadság, és még mindig nem belső kitelítettség.
3: Még rázó és őszinte vallomást hallottunk Zsoldos Árpád mélypontjairól és a gyógyulásról. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, aktuális című műsorunkat hallják. Műsorunk vendége Zsoldos Árpád, akivel a függőségről beszélgetünk, és aki életében megjárta a köröket egy téren. De az ön életútja bizonyítja azt is, ugye, hogy van kiút, gyógyulás, és lehet tisztán élni. Folytassuk a beszélgetést ott, hogy visszatért, tehát Olaszországból, ebből a központból, ebből a közösségből, ahol sikerült válaszokat kapnia, és meghozta önnek a tisztulást, a felszabadulást, ahogy mondta. Amikor visszatért, tehát olyan szándékkal, hogy segít másokon. Hogy zajlott ez? Említette, hogy azokon akart segíteni, akikkel egykor együtt árulták, keresték a drogokat, a kábítószert.
1: Hogy egy kicsit messzebbre is visszatekintsek.
2: Tehát
1: amikor én visszatértem a kommunából, akkor a helyzet olyan volt, hogy a függők dzsungelébe tértem vissza, akkor Lendva, Muraszombat, Maribor, Ljubljana, ebből rengeteg volt. Kiemelném, hogy szükségünk van egy szigorú pszichológiai, pszichiátriai kezelés erre. Szükségünk van, ez valós. Szükségünk van különböző intézményekre, intézetekre. Ugyanis vannak olyan emberek, akiknek bizonyos időre be kell lenniük zárva, mert bizonyos zavaraik vannak, és nem tudom elképzelni a társadalmunkat, hogy ezek az emberek szabadlában vagy szabadon legyenek. Amikor én visszatértem a kommunából, én nagyon lelkes voltam az iránt, hogy segítsek másokon. De eleinte valahogy ezt így erővel tettem, tehát azt szerettem volna, hogy most mindenki menjen el kommunába, mindenki térjen meg. De hamarosan fel kellett ismernem, hogy ez nem egy megfelelő hozzáállás, de az én életemnek a példát kell mutatnia, hogy ez másabb, hogy az megváltozott, hogy másabb a szívem. Azelőtt kőből volt a szívem, most meg az Isten megpuhította a szívemet. Amikor az Isten megpuhítja a szívedet, akkor nyitod vagy arra, hogy segíts másoknak, olyan életet élsz, amit az Isten irányít, kormányoz, és akkor megnyílik valahogy ez a rálátás, hogy a kevesebb szó a több tett, és akkor a függők is elkezdik kérdezgetni, hogy mi változtatott meg tégedet. És valahogy ilyen módon kezdtünk el itt munkálkodni, és ma is így folytatjuk.
0: Segítenek tehát itt a Muravidéken. Hogyan zajlik ez? A függők keresik meg önöket, vagy önt, illetve a közösséget, vagy szülők lépnek fel, és érdeklődnek, és elmondják, hogy bajban vannak. Hogyan zajlik ez?
1: Többnyire a szülők azok, akik elsőként reagálnak, illetve felveszik a kapcsolatot, vagy a testvérek, néha megtörténik, hogy maga a függő keres meg bennünket, és akkor folytatjuk le az első beszélgetéseket, építjük ki az első kapcsolatokat, ahogy eljutsunk eddig a függőig egyáltalán. Néha itt kellemetlen helyzetek lépnek fel, néha agresszívan reagálnak, válaszolnak, de ahogy már az előbb említettem, néha meghallgatni a fájdalmukat, csak velük lenni, az ő szomorúságokat, az ő szenvedésüket meghallgatni. Tehát, hogy fontos, hogy lássanak valakit, aki tudja őket hallgatni, aki nem sokat beszél. Tehát ennek következtében valahogy megtörténik, hogy beléjük költözik ez a vágy, a változás vágya, és ez az a döntő pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, most elkezdhetünk dolgozni, most elkezdhetünk valamit építeni. És a fiúk és a lányok ilyenkor döntenek a központok mellett. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül fontos, hogy valaki elkerüljön ezekbe a központokba. A templomban is volt olyan helyzetünk, amikor az emberek elfogadták Krisztust, és otthon tudták leküzdeni ezt a válságot, és stabilan maradtak. Tehát a központ az csak... Miért is jó ez a központ? Tehát azért, mert az illetékes szemét elmozdítjuk ebből a környezetből, hogy ne zavarja semmi a gyógyulás útján. Tehát amikor a központban van, ott nincs semmije.
0: Forduljunk most viszont a családok, a szülők és a barátok fele, mert a függőség soha nem egyetlen ember magánügye. Hogyha egy családban valaki függő, akkor ott az egész család betegségéről beszélhetünk. Melyek azok a korai jelek, amelyeket a családban túl későn vesznek észre? Mire figyeljenek a szülők, akik most hallgatják a műsort, hogy időben még észlelhetnek olyan jeleket, hogy segélykiáltásra szorulnak a családban?
2: A
1: család és a barátok, ahogy említettük, ez valahogy a teljes család fájdalma, amikor valaki függővé válik. Emlékszem édesanyámra, aki a legaktívabb volt etéren, tehát hogy megszabaduljak a függőségemtől, és még ma is tisztán hallom a sírását a szomszédos szobából, amikor éjjelente sírt, hogy egyáltalán túlélem-e, hogy nem fogom túlélni, vagy mi lesz velem. Úgyhogy hiszem, és látjuk is ezt, hogy a család az egy nagyon mély szenvedésen megy keresztül, ha valaki dolgozik, tehát már csak az a gondolat, hogy ha van otthon függőt, hogyan dolgozni, hogyan működik akkor a család, hogyan menj el munkába. Azt látjuk, hogy sokszor szétesnek emiatt a családok.
0: Ön érti a függők nyelvét. Mire számítanak ilyenkor? Mit szeretnének hallani?
2: Ja.
1: Tényleg, hogy megértem a függők nyelvét, de néha nem tudod megcsinálni azt, amit ő szeretne. Ahogy azt már említettem, látod a bajba jutottságukat, mindenki azt várja, tudom, hogy azt várja, hogy megmeneküljenek azok is, akik ma azt mondják, hogy mindez hülyeség, ennek nincs semmi értelme, hogy ők így szeretnének tovább élni. Én hiszem, hogy ezek az éjjeli óráik nem olyanok, mert az enyémek sem voltak olyanok, amikor arról gondolkodsz, hogy mi mindent kell megtenned, hol kell pénzhez jutnod, valamit ellopnod, valamilyen bűncselekmény szinte elkövetned. Tudom, hogy szenvedésben élnek, és bárkivel is beszélgettem, mindig oda jutottunk végül, hogy ők is szeretnének szabadok lenni. De néha úgy döntenek, hogy még egy ideig így függőként élnek. És lehet, hogy egy, két vagy három év után találkozunk velük, és akkor mondják azt, hogy most van itt az idő, nem tudom több, nem vagyok többet képes erre, segíts nekem.
0: Tehát egy ilyen mély pontra el kell azért jutni, ha jól értem.
1: El kell érni néha ezt a legmélyebb pontot, de nem feltétlenül szükséges. Voltak olyan esetek, amikor nagyon rövid időn keresztül voltak függők, és úgy döntöttek, hogy szeretnének változást az életükben, de ez a legnehezebb. tehát meggyőzni az embert arról, hogy most a legjobb idő, ma van a legjobb nap, hogy dönts, mert holnap már lehet, hogy túl késő lesz. Nem tudod, hogy élsz-e holnap, nem tudod, hogy holnap talán túl nagy dózist adsz be magadnak. Tudjuk most már a példáinkból, hogy a fiúk és a lányok meghalnak a túladagolás miatt, mert túl nagy adagot lőnek be. Tudjuk azt is, hogy különböző szerek vannak a piacon, és nem tudjuk azoknak a mellékhatásait, mivel ezek modernkori drogok, és nagyon nehezen jósolható meg, hogy hogyan működnek. Nem tudjuk, hogy hogyan működnek, vagy milyen hatást gyakorolnak 5 év múlva, hogy megtisztítható-e valaki, vagy pedig annyira tönkre megy, hogy ebből már semmit nem lehet elérni.
0: Mi a helyzet most a Muravidéken? Az új egyház közösségben, Muraszombatban, tehát megkeresik önöket, tartsák a kapcsolatot a függőkkel, a családtagokkal. Növekedett-e ezek száma az évek alatt?
1: Az én időmben ez a szám nagyon-nagyon magas volt. Abban az időben készítettünk egy kisebb kutatást, és megállapítottuk, hogy csak Lendván 105 függő volt, ami hatalmas, nagyon nagy szám egy Lendva községi viszonylatban. Persze azután ez a szám csökkent, elmentek kommunába és így tovább, de aztán egy ilyen csend időszaka a következett, talán 10 éves. De ebben az időszakban mi recessziót éltünk át, jött a Covid időszak, és ebben az időszakban már érkeztek ezek az új drogok, amelyekről nagyon keveset tudunk. Jó magam is kutatom ezt a területet, látom, hogy egyre több van ebből, és akárhogy is forgatom a dolgot, úgy csak azt látom, hogy minden, csak növekszik ezeknek a szereknek a száma. Ma olyan a helyzet, hogy éppen emiatt nem tudjuk, hogy mennyi a függő. Tudjuk, hogy sok minden történik, mert maga a kommuna a függők számának a növekedését jegyzi, illetve azokért, akik szeretnének a központban gyógyulni, és ez egyfajta ilyen vészcsengő volt a számukra. Tehát, hogy most az időt, most van az az időszak, amikor 20 év után ismét növekszik a szám, valami rossz dolog történik a társadalomban. A probléma pedig abban van, ahogy előmondtam, hogy annyira új drogokról van szó, hogy a kommunában sem tudnak dolgozni velük, mert annyi a vegyszer bennük, hogy az emberek egyszerűen annyira össze vannak zavarodva a pszichikai értelemben, hogy néha még plusz segítségre, szakmai, szakértői segítségre van szükségük, hogy egyáltalán még tudjanak tisztulni ezektől a szerektől.
0: Hogy a függőségről ne csak itt a stúdióban essék szó, hanem a szélesebb nyilvánosság előtt is. A közeljövőben nagyon fontos hiánypótló rendezvényre kerül sor itt a Muravidéken. 2026. június 6-án szombaton Muraszombatban, még június 7-én vasárnap Lendván, a kiút nélkül bezárva Beszéljünk a függőségről című rendezvényt szervezik meg. Mi hívta életre ezt a rendezvényt? Mi a legfőbb célja, Zsoldos úr?
1: Az ötlet, maga a megvalósítás ötlete, az már régóta jelen volt bennem. De rávenni erre az embereket, vagy embereket kapni ehhez, az pedig egy másik dolog. És mivel most nagyon jól működtünk együtt a központtal, megismerkedtünk a horvátországi, spanyolországi emberekkel, szerbiai emberekkel, Ezért arra gondoltam, hogy talán ők eljönnének, és valamivel többet mondanának erről a témáról. Tehát ezek élő tanúbizonyságok olyan emberektől, akik már 30 éve a kommunákban vannak, vagy 20 éve, és megvan már a saját családjuk, és a függőkkel dolgoznak, és emiatt valahogy azt tűztük ki célul, hogy rendben, megszervezzük ezt az eseményt. Miért is ez a cím, tehát kiút nélkül? Mert ha magamat állítom előtérbe, tehát példaként, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor úgy éreztem, hogy fogságban vagyok, de nem látom a kiutat. Tehát emiatt ez a cím. De van, mindig van remény. Ezért ezt is kihangsúlyoztuk a plakátokon és a röp szórólapokon. Persze örülök, hogy visszajeleztek, és készek eljönni ide hozzánk. Úgyhogy, úgy, ahogy már mondtuk is, a Muraszombati színházteremben június 6-án 18 órakor, június 7-én lent van a Színház és Hangversenyteremben szintén 18 órakor.
0: Kinek ajánlott eljönni erre a rendezvényre?
2: Szóval a vábjeni szó színem.
1: Persze mindenkit várunk, a fiatalokat is, de főleg az még azt mondom, hogy azok a szülők, akik most 4-5-6 éves gyerekekkel rendelkeznek, azok jöjjenek el, mert ezek bizonyos napon 15-16-17 évesek lesznek, és tudjuk, hogy akkor valahogy már korábban is, 14 éves korában is elérkezhet ez a társaság, tudjuk, hogy van ez a rossz társaság, és az egészséges társaság, és hogy lássák ezeket a csapdákat, hogy felismerjék, tehát, hogy hogy is felismerni, mit tenni, hogyan felismerni a gyermeken ezeket a változásokat. Persze láthatnak a szülők. Egyik dolog az a serdülőkor, a másik dolog pedig az, amikor látod, hogy olyan változások vannak, amelyek nem normális természetűek.
0: A környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg család szenved a függőségtől, legyen az alkohol, drog, szerencsejáték, vagy éppen a telefonfüggőség. Mit tanácsol azoknak a hozzátartozóknak, szülőknek, vagy házastársaknak, akik látják, hogy a szerettük bajban van, de mégis érzik, hogy tehetetlenek, nem tudnak hova fordulni?
1: A függőség persze nagyon széles, nagyon tág fogalom. Néhányan csak a drogokra gondolnak, de ahogy említettük, itt van a szerencsejáték függőség, a pornográfiától való függőség, talán a túl étkezést is itt említhetjük, aztán a különböző játékfüggőségek. Tudjuk, hogy a virtuális világ, a számítógépes világ nagyot fejlődött, a mesterséges intelligencia is fejlődött, és a gyermekek rengeteg időt töltenek telefonon. Tehát azt hiszem, hogy azok a gyerekek, akik függnek, akik 4-5-6-7-8 órát töltenek a telefonok előtt, az már függőségnek nevezném én. Mivel ahogy mondtam, ahogy néztem bizonyos adásokat, látom, hogy milyen válságot élnek meg, amikor ezt elveszik tőlük, mennyire kiabálnak, ordítanak. Tehát ez is azt jelenti, hogy kiút nélkül fogságban vannak. Tehát itt is segítségre van szükség. Éppen ezért a szülőket elsősorban az eseményünkre, hogy megértsék, hogy mi zajlik az otthonaikban. Főleg, amikor a férj és a feleség összetartanak. Nálunk talán egy kicsit másabb volt a helyzet, mert az édesapám ezt nemhogy nem aggódott persze, de nem tudott megfelelő attitűdöt kialakítani. Anyám volt az, aki szeretett volna foglalkozni, de hogyha közösen és időben léptek volna, akkor talán a helyzet valami, hogy másképp fejlődött volna ki. És Éppen ezért főleg a fiatal szülőknek, és nem zárom ki természetesen a fiatalokat sem, de hogy a szülők értsék, hogy mi történik az otthoni házban, hogy a család hogyan kellene, hogy funkcionáljon, hogyan kellene, hogy együtt lélegezzen. Én hiszem, hogy ez több, mint 8 órát tölteni a számítógép mögött, tehát emögött más dolgok is van. De hogyha maguk a szülők is függnek a telefontól, állandóan a Facebook oldalakat nézegetnek, akkor persze már ott is probléma van.
0: Műsorunkban hallhattuk, hogy mindig van kiút, és ön ezt bizonyítja is. A remény hal meg utoljára, vagyis mindenki számára még van remény. Ezzel a gondolattal zárjuk mai beszélgetésünket Zsoldos Árpáddal. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és megosztotta velünk ezeket a megható történeteket, aztán a gyógyulás útját és a segítségnyújtással kapcsolatos lehetőségeket. Bízom abban, hogy hasznos tudnivalókat osztottunk meg a rádió hallgatókkal. Kedves hallgatóink, jegyezzék meg tehát a dátumot, június 6-án szombaton Muraszombatban, még június 7-én vasárnap Lendván 18 órakor a Lendvai Színház és Hangverseny teremben kiút nélkül bezárva beszéljünk a függőségről című rendezvényen találkozhatnak olyan személyekkel, akiktől megrázó, de reményt adó igaz történeteket hallhatnak. Ne feledjék, kérni segítséget nem a gyengeség, hanem a bátorság és az új élet kezdetének a reménye. Köszönöm a figyelmüket, Kósa Péternek a tolmácsolást, további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra!

0: A műszaki szobában Bencik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
1: Petáncin ma átadták rendeltetésének a Mura folyó mentén épített töltést a település és Krog között.
0: Hatályba léptek a kötelező egészségbiztosítás szabályainak változásai, amelyek főként a betegszabadságra vonatkoznak.
1: A NATO főtitkára hivatalos brüsszeli rezidencián fogadja csütörtökön Magyar Péter miniszterelnököt.
0: Horvátország pert nyert a MOL ellen.
1: Cipruson egy informális találkozó keretében találkoznak ma az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei.
0: Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat likvidálta a Hamas katonai szárnyának vezetőjét. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat egy muravidéki hírrel indítjuk. Számítunk figyelmükre. Petáncin ma hivatalosan is átadták rendeltetésének a Mura folyó mentén épített töltést a település és Krog között. Ez a gát 8,5 kilométeres hosszával a Mura folyón végrehajtott árvízvédelmi intézkedések leghosszabb szakasza.
1: Józsa Novák természeti erőforrásokért és területrendezésért felelős miniszter beszédében kiemelte az árvízvédelmi intézkedések természetvédelemmel való összehangolásának fontosságát.
0: Nem lehet népszavazást kiírni, a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről döntött mai ülésén az országgyűlés.
1: A kérelmet a szakszervezetek nyújtották be a civil társadalom támogatásával, de a vitában a vélemény győzedelmeskedett, hogy a törvény adórendelkezései miatt nem lehetséges referendumot tartani. A döntést 48 képviselő támogatta, 35 ellenében.
0: Az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői javaslatot nyújtottak be a helyi választásokról szóló törvény módosítására rövidített eljárás keretében, amelyben a harmadik ország beli állampolgárok szavazati jogának visszavonását javasolják a helyi önkormányzati választásokon.
1: Emellett a lakosok kiegyensúlyozottabb képviseletét is javasolják a helyi, falusi és járási tanácsok választásain.
0: Ma léptek hatályba a kötelező egészségbiztosítás szabályainak változásai, amelyek főként a betegszabadságra vonatkoznak.
1: A munkavállalóknak mostantól a betegszabadságot még aznap, de legkésőbb a rendelő első munkanapján be kell jelenteniük a házi orvosuknak. Az orvosnál történő vizsgálat mostantól kötelező lesz, legkésőbb a hiányzás negyedik napján.
0: A Dváti DK projektvállalat ma kérelmet nyújtott be a Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztériumhoz a Divácsa-Koper között megépült vasúti pálya használatba vételi engedélyére, miután a vonalat már márciusban üzembe helyezték.
1: Az új vasúti szakaszon várhatóan az év végére megindul a rendszeres teher és a személyi forgalom.
0: Szerdán a napi rendelőti felszólalások után a Magyar Országgyűlés a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépési folyamat megállítását tárgyalta.
1: Az Orbán kormány indította el a kilépést, viszont a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróságon belül tartaná Magyarországot. Az országgyűlés tisztes többsége megszavazta a javaslatot, így Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad.
0: Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus.
1: A miniszterelnök már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel fog tárgyalni Brüsszelben. Erről pedig szerdán a NATO is értesítette az Eurológust, így az esemény már hivatalos. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A portfólió saját forrásaira hivatkozva arról írt szerdán, hogy Ursula von der Leyen csütörtökön a késő délelőtti órákban fogadhatja Magyar Pétert. Ezután pedig nyilvánosan is bejelenthetik, hogy pontosan milyen politikai alkú született az uniós pénzek hozzáférhetőségéről. Magyar Péter Bart de Wever belga miniszterelnökkel is találkozik.
0: A holtankoljak.hu előrejelzése szerint csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen és azonos mértékben fog csökkenni bruttó 11 forinttal.
1: Ebben a tankolók azonban csak akkor vesznek észre változást, ha kannával vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a magyarországi kutakon.
0: A horvát állami ügyészség kedden azt közölte, hogy Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt. Másodlagos

0: kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára.
1: A horvát államügyészség közleménye szerint a választóbírósági testület május 26-a ítéletében teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választóbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, kavatokkal együtt. A MOL 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait.
0: Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét.
1: A rengést 9 óra 51 perckor észlelték, epicentrum a Sziszáktól mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés, tudott a tájékoztatásában az STA.
0: Cipruson egy informális találkozó keretében tanácskoznak ma az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei. A kétnapos találkozó egyeztetésein kizárólag a külügyminiszterek vesznek részt. A csúcs lezárásaként közös konklúziót sem adnak ki, hogy a külügyminiszterek minél szabadabban és őszintén osszák meg kormányaik álláspontjait az unió jelenlegi kérdéseiről.
1: Sajtóhírek szerint az informális találkozón a külügyminiszterek beszélgetni fognak arról, hogy az EU kezdjen-e tárgyalásokba Oroszországgal, valamint kineveznek-e egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során.
0: 13-ra emelkedett azoknak a hantavírusos eseteknek a száma, amelyeket a holland MV Hondius óceánjáron megjelent járványhoz lehet kötni, közölte szerdán Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója.
1: Spanyolország egy újabb fertőzöttet regisztrált a hajókaranténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a 13 hantavírusos beteg közül 3-an meghaltak, de május 2-a óta nem történt haláleset, írta a WHO igazgatója az X-en. Áprilisban tört ki hantavírus járvány a Hondius óceánjáron, amely mintegy 150 emberrel a fedélzetén Argentinából indult útnak, és eredeti úti célja a Zöldfoki szigetek volt. A vírus megjelenésének felfedezése után május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerife-n, és a hajó május 18-án érkezett meg a rotterdami kikötőbe.
0: Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat légi csapással likvidált a Gáza városban Mohamed Odét, a Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet katonai szárnyának legújabb vezetőjét is, valamint a szervezet hírszerzési főnökét, írta a szerdai közös közleményében a hadsereg és a Shin Bet.
1: A Hamas szerda reggel hivatalosan megerősítette halálának tényét. A keddesti támadásban meghalt Odé felesége és 3 gyereke is. Mohamed Odé a Hamas katonai szárnyának immár 15. likvidált vezetője. Az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett példátlan súlyosságú terrortámadás katonai vezetői közül már csak Imad Akel, a szervezet polgári védelmi parancsnoka van életben. Oda is részt vette a terrortámadás megszervezésében.
0: Egy tájföldi mentőcsapat több mint egy hetes kutatás után megtalálta a laoszi csoport 5 tagját, 2 ember felkutatása még tart. A laoszi erők munkáját egy tájföldi mentőcsoport is segíti, amelynek több tagja részt vett a 2018-as világszerte nagy figyelmet kapott tájföldi barlangi mentés során is.
1: A csoport május 19-én mászott be a barlangrendszerbe. Nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a kijáratot. A csoportból egyetlen ember tudott időben kijutni, még mielőtt a víz elöntött a járatokat. Ő értesítette a hatóságokat a társa eltűnéséről. A kereséshez a tájföldi mentők vasárnap csatlakoztak, de a bejutást a szűk, sáros és vízzel teli járatok napokig nehezítették.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy a WHO által összehívott független páneurópai klíma és egészségügyi bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a klímaválság olyan mértékű globális egészségügyi fenyegetést jelent, hogy a WHO-nak nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek kell nyilvánítania.
1: A vektorok által terjesztett betegségek, mint például a döngöláz és a csikungunya nemzetközi terjedése, valamint a szélsőséges időjárási események, a globális felmelegedés, az élelmiszer bizonytalanság és a légszennyezés egészségügyi hatásai szükségessé teszik a PEI-et, áll a bizottság jelentésében, amelyet vasárnap mutatnak be az európai minisztereknek, mielőtt a WHO hétfőn megkezdi az egészségügyi világközgyűlését, írja a The Guardian.
2: Sport.
0: Kronikánkkal egy időben, azaz pontosan 18 órakor kezdődött a Novomestoi Leon Stukel sportcsarnokban az OTP Banka Liga döntője. Ezúttal a 12. alkalommal találkozik a Krka és a CD Vita. A három győzelemig tartó sorozat favoritja a ljubljanai csapat, a Dolenszkói együttes azonban nem zárja ki, hogy megszakíthatják a ljubljanaiak bajnoki sorozatát. 19 órától a ljubljanai Kodeljevo sportcsarnok ad otthont az LL Grossi Szlován és a Celje Pivovarnalaskó férfi kézilabda csapat országos bajnoki címért vívott első döntő mérkőzésének. Az NLB Liga második mérkőzése, döntő mérkőzése vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a celjei Zlatorokban. Az esetleges harmadikra pedig június 6-án 18 óra 30 perces kezdettel kerül sor Ljubljanában. A Zalaegerszeg hivatalos honlapján tudatta, hogy szerződése lejártával Mim Gergely 4 idényt követően távozik a klubtól. Mim összesen 86 mérkőzésen viselte az ETM mezét, ezeken 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt jegyzett. Játékos egy sérülés miatt a 2025-26-os szezonban nem léphetett pályára, és most végleg távozik az ETM-től. Sikerrel vett az első fordulót Jannik Sinner a francia nyílt teniszbajnokságon a Roland Garroson. A szabad kártyával főtáblás Clement Tabur ellen győzött 3 sima szettben. Az olasz világelső ezzel sorozatban 30. tétmérkőzését nyerte meg. Legutóbb, még február derekán, Dohában szaladt bele egy vereségbe. Sinner ezúttal adogatóként 5-4-nél zárta le a mérkőzést. A következő körben majd az argentin Juan Martín Cerundolo lesz az ellenfele. Robert Lewandowski érzelmes videóban jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja a Barcelona labdarúgó csapatát. 4 kihívásokkal teli és kemény munkával töltött év után itt az ideje tovább lépni. Azzal az érzéssel távozom, hogy teljesítettem a feladatomat, mondta a 37 éves játékos, aki úgy érzi, sikerült visszajuttatni a Barcelonát ez idő alatt, ahová való a csapat. Lewandowski 2022 nyarán érkezett a csapathoz, amellyel 3 bajnoki címet, és összesen 7 trófeát nyert az elmúlt 4 évben. 191 mérkőzésen 119 gólt szerzett eddig, és a klub 14. legeredményesebb játékosaként távozik. A lengyel csatárt szaúdi klubok mellett az amerikai Chicago Fire és a portugál Porto is csábítja.
2: Időjárás.
1: Az esti órákban már csak a déli ország részben várhatók záporok, zivatarok, majd éjszaka megnyugszik a légkör. Csütörtökön többnyire napos idő várható, kivéve Nyugat-Szlovénia hegyvidéki területeit, a délután még előfordulhatnak záporok vagy zivatarok. A kelet irányos szél mérséklet marad. Legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11-17 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet 25-28 fok között alakul. Az Adria mentén gyenge borra mellett 32 fokig emelkedhet a hőmérviganyszála.
3: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek szerdai jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést, holnap pedig eredményes munkanapot.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Egy hete ünnepelte születésnapját, méghozzá 80-at. Ha róla beszélünk, akkor egy élő legendáról beszélünk. Ezért a mai Lemezmúzeum középpontjában az örök ifjú Cher következik. Tartsanak velünk!

Cher 1946. május 20-án született Kaliforniában, Cheryl Sarkisian néven. A világhír felé vezető út a 60-as években indult, amikor Sonny Bonoval megalapították a Sonny and Cher duót. Az I Got You Babe című dalból világsláger lett, Cher pedig hamar a popkultúra egyik legismertebb alakjává vált.

Chert sokan egyszerűen csak a pop istennőjének nevezik. Karrierje több mint 6 évtizede tart, és közben folyamatosan képes volt megújulni. A 70-es évek hippi stílusától a diszkó korszakon át egészen a modern dance pop világáig minden korszakban sikeres maradt. Több mint 100 millió lemezt adott el világszerte.

1998-ban Believe című dala új korszakot nyitott a popzenében. A különleges vokálefekt, az úgynevezett autotune hangzás később rengeteg előadóra hatással volt. A dal világsiker lett. Cher pedig 52 évesen minden idők egyik legidősebb női előadójaként vezette az amerikai slágerlistát.

Nem csak énekesként, hanem színésznőként is maradandót alkotott. Monstrak című filmben nyújtott alakításáért 1988-ban Oscar-díjat kapott. Emellett olyan filmekben is szerepelt, mint a Mask vagy a Mamma Mia, Here We Go Again. Cher azon kevés világsztárok egyike, akik a zene, a televízió és a film világában is hatalmas sikert értek el.

Cher múlt héten ünnepelte 80. születésnapját, de továbbá is aktív a zenei és kulturális életben. Az elmúlt években bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, Grammy életműdíjat kapott, és önéletrajzi könyv sorozatán is dolgozik. Cher máig annak a példája, hogyan lehet generációkon át releváns és ikonikus maradni.

Ez volt már a Lemezmúzeum, a benne pedig Cher volt a vendég, akinek így utólag is boldog születésnapot kívánunk. Ez a műsor egy hét múlva jelentkezik újra. Tartsanak velünk akkor is!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum, ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Ez volt tehát akkor az altató című dal, Pál Pétert hallhattuk. Hamarosan pedig 5 perc múlva ugye már mesét hallhatunk, és hát Benedek Elek meséje lesz majd itt velünk. És persze jönnek majd a magyar nóták és csárdások. Terepjárat 20 órakor ismételjük meg 20 óra 30 perckor, pedig az arénát. Utána is szól az MMR, hajnaltól pedig ismételten élő vezetett adás vár önökre. Még gyorsan egy információ a foci rajongóknak, Primorje Nafta mérkőzés van ugye osztályozó, és az első mérkőzés Radovcsinában a félidő jelenleg 0-0. Bencek István volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, a híreket pedig Olitics Zsuzsanna szerkesztette. Köszönjük a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást, szép estét mindenkinek!

Benedek Elek, Kolontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia, Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt minden szavat megtette. Az apja eleget kínlódott, meg bajlódott Palkóval, de hiába, észt nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal, s addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak tényleg meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mi csináljon, Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szem zöldet, vöröset látott, hát annyit éhezett. Ő bizony egyet gondolt, felült a szamarára, s elindult világgá. Gondolta magában, hát lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre-arra, össze-vissza mindenfelé. Amint az erdőben kóvályogna, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mondotta az öreg asszony, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony egy boszorkány volt. Öreg anyám, kérdi Palkó, ha nem mondaná meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből? Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött volt össze, azt mondta Palkónak. De bizony megmondom, még az útba is beleállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Jó szívvel, hát hogy ne kötném? Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamaráról, s felkötötte az öreg asszony hátára a gajat, de úgy, hogy egyben oda kötötte az asszonyt egy nagy fához. Hát indulni akar az asszony, de nem tud menni, hát meg van kötve. Hely, ördög adta, ebugatta legényát, a fához kötöttél? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz. Ahogy ezt mondta a vénboszorkány, egyszeriben fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egér, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna el. Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, hát ez csak ugyan jól megátkozott engem, kacagott Palkó. Hát hiszen hadd mondja a szamaram, amit én mondok. Ha mi károm lehet abban? Azzal felült a szamarára, és szólott neki. Gyíj, csacsi! Mondotta a szamár is. Gyíj, csacsi! Hallod, de nem én vagyok a csacsi, hanem te! Mondta a szamár. Hallod, de nem én vagyok a csacsi, hanem te! Te szamár! Kiabált Palkó. Ne felesselj velem, mert Isten Istenem ne legyen, úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted? Hát de úgy, ahogy Palkó mondotta, szóról szóra utána mondta a szamár. Hely, de megmérgelődik Palkó, leszökik a szamáról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bezzeg a szamár sem maradt a dósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába. Megijedt Palkó, és kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség! Történetesen éppen arra járt három favágó ember, oda szaladtak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából. Hát a másik ember hol van? Kérdik a favágók. Miféle másik ember?

0: embert. Hát hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált. Mondták a favágók. Ha, röhögött Palkó. Hát az a szamaram volt. Ej, aki áldója van, szedtevettéztek az emberek. Hát még te itt csúfolkodsz velünk? Na gyere csak a bíró elében, most öltek meg egy gazdag kereskedőt. Biztos te voltál a gyilkosa. Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítják, és a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet, hogy fel kell akasztani. Hát mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hát hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, és ott azt kérdi tőle a bíró. Na, van-e még valami kívánságod? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult, letérdelt, s úgy kérte a királyt. Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár, és elbődült. Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Na de lett erre szörnyű álmélkodás? Hát még a királynak is szeme szája tátva maradt, mert sok csuda állatot látott jártában keltében. Ha látott még szamarat is különnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszeriben kolontos Palkónak, az udvarába vitette, s megtette fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogvást úri dolga volt Palkónak is, meg a szamarának is. Élnek, halnak-e most is, azt nem tudom, de hogy kolontos Palkós szamarak elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége, fuss el véle.
1: Itt a vége, fuss el véle. Szép volt, mesen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
2: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
4: Szép álmokat.
5: Fura vidéki Magyar Rádió. FM 87,6
6: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
7: A hét magyar nótája.

el mindig ezután, holt a villany csak és vélet. Fészket rak már eresz alatt a madár, hűpárjának meleg fészket. A szemed mindig ide-oda jár, emlehet.

virágtékot, húz a virágtékot, egy

A szemed, mint az ég, égő ajkat, csuda szép galamba. Cifra fodros a ruhád, a kapuba várok rád galamba. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galamba. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galamba. Megmaradt az eszem is, enyém.

kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ringa bölcső sír a gyerek mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.

minálló. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsindelyes, te zsindelyes a mi házunk, ringa bölcső, sír a gyerek minálló. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.

hogyha lát is nap-nap után házuk előtt órák hosszat.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóink, szerda van, május 27-e, következik a Terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Benne pedig ma is három téma várja önöket, úgyhogy már is kezdünk, és itt az első témánk. Számítunk a figyelmükre. Alakíteleki Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából a szakkör tudásunkkal kézenfogva elnevezésű határon átnyúló program keretében idén is három kézműves szakkör valósult meg a Muravidéken. A foglalkozásokkal a nemezelés és a Békés-megyei hímzés világát lehetett elsajátítani, Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Az elkészült munkákból a Bánfi Központban látható kiállítás. Gerebész Bettina kísérte figyelemmel a tegnap esti megnyitót.
2: A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben indította

0: és a Békés megyei hímzés technikáját sajátíthatták el az érdeklődők. A szakkörök Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Tóth Andrea és Fehér Andrea az emellemi kézműveseinek vezetésével. Az elkészült alkotásokból kiállítás nyílt, amely a Bánfi Központban látható. A tárlatot Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet Zalavár megyei igazgatója és Sós Mihály, a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója méltatta. Mindketten hangsúlyozva a program hagyományőrző és közösségépítő jelentőségét. A kultúrműsort a Göntérházi Iskola Hetési Csalogányok népdal csoportja színesítette. A megnyitót követően a programban közreműködőket kértük mikrofon elé.
1: Santa Olga vagyok, csatlakoztam a szakkör hímzési csoporthoz, Békés megyei mintákat csináltunk. Nagyon jó éreztem magamat, kis csoport voltunk és szorgalmasak voltunk. Én hímezni későn álltam neki, mindig mondtam, hogy amikor nyugdíjba megyek, akkor fogom csinálni, és soha nem késő. Úgyhogy megbirkóztam vele, Békés megyei hímzéseket csináltunk, amely nagyon szép színek vannak, és most az első időszakban mindegyikünk 6 dolgot csináltunk, vánkosokat, terítőket, telefontartót, úgyhogy folytatni fogjuk.
2: Krányac Alexandra vagyok, Domonkosváról. Domonkosván csatlakoztam a nemezelő szakkörhoz. Elsősorban azért csatlakoztam hozzá, mert kíváncsi voltam, mi is ez a nemezelés. Már láttam ilyen dolgokat, de fogalmam sem volt róla, hogy készül ez. És akkor ugye először, másodszor egy kicsit nehez volt, de érdekes ez abban, hogy minden alkalommal még csináltunk valamit, minden szakkör végére, az óra végére született valami, vagy táska, egy kis papucsfajta. Úgyhogy nagyon élveztük, és nagyon élvezetes volt az, hogy kevesen voltunk a csoportba, összekötöttünk, sokat nevettünk, úgyhogy élvezet volt járni a szakkörre. Nagyon jó vezetünk volt, azt meg kell mondanunk, öröm volt tanulni tőle, és reméljük, hogy az idén is tartunk valami ilyen, ha nem is nemezelést, valamilyen más műhely munkát, ahol élvezni fogjuk ismét, és valami újat tanulunk.
3: Miracor, moja snaha.
4: Miracor vagyok, és a menyem Tóth Andrea vezeti a nemezelő szakkört. Ő volt az, aki felkeltette az érdeklődésemet, hogy csatlakozzak a műhelyhez. Be kell vallanom, hogy nem egy könnyű munka a nemezelés. Elég bonyolult és hosszantartó folyamat, ami igencsak nagy kitartást igényel. Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbálja ki, mert segít megérteni és tisztelni a kézi munka erejét. Én minden egyes találkozót nagyon élveztem. Először kávéztunk, kicsit elviccelődtünk, aztán nekiálltunk a munkának. Szóval jó móka volt. Egyáltalán nem esett nehezemre csütörtökönként Dobronakra utazni. Erősen fontolgatom, hogy legközelebb is részt veszek a szakkör programjában. Nagyon érdekelnek a kézműves dolgok, főleg a cekkerkötés és hasonló munkák. Szóval igen, lehet, hogy legközelebb is csatlakozom.
0: Mondták a szakkör program résztvevői. A nemezből és a Békés megyei hímzésekből készült kiállítás június végéig látható a Bánfi Központban. Majd néhány darab lakitelekre költözik a központi kiállításra. A szakkör tudásunkkal kézenfogva elnevezésű határon átnyúló szakkörprogramról bővebben jövő heti Horizont című kulturális műsorunkban szólunk.
5: Szívélyes ének, tánc, rövid bejátszások, mindez a környezettudatosság és a fenntartható mobilitás jegyében. A Lendvai Óvoda és az Óvoda Alapítvány által szervezett Nagy Hősök Kis Lépésekkel című jótékonysági rendezvénynek a Lendvai Színház és Hangversenyterem adott otthont. A színes műsor után a ballag óvodások lufik felengedésével intettek jelképesen búcsút az őket gondosan óva közösségtől. Szőke Krisztina összeállítása.

0: A Nagyhős kislépésekkel című jótékonysági rendezvényt második éve szervezték meg. Xenia Páhor, a lendvai óvoda igazgatója.
1: A rendezvényen az óvoda valamennyi egységének 4 évnél idősebb növendékei közreműködtek. Idén a vezérfonal a fenntartható mobilitás volt. Ez az éves munkaprogramunkban is szerepel. Az esemény az óvoda és az óvodai alapítvány együttműködésének eredménye. A műsort Tadeja Bánotai óvónő koordinálta a munkatársaival együtt. A rendezvényen befolyt támogatásból a gyerekek részére didaktikai eszközöket, valamint egyéb olyan dolgokat vásárolunk, amelyekkel a gyerekek óvodában való tartózkodását tesszük kellemesebbé.
0: A rendezvény műsorszámait 2 kis ovis újságíró kötötte össze videóbejelentkezések formájában.
2: Mielőtt élőbe bekapcsolódunk, nézzük meg a kicsi nagy külseinket, hogyan készültek a rendezvényre.
0: Mint elhangzott, a jótékonysági rendezvény koordinálását ezúttal is Bánotai Tadeja óvónő vállalta. A munkacsoport tagja volt Bedecs Tadeja óvónő is, aki az előkészületek mellett a gyerekekkel a fellépésre is készült. Az óvónő rádiónknak elmondta.
3: Az intézményben már az egész iskola év során és havonta megvalósítottuk ezt a gyalogbusz tevékenységét. Ez azt jelentette, hogy egy előre megbeszélt helyen találkoztunk, és egy jelképes autóbusszal gyalog mentünk az óvodából. Ezzel a gyerekeket játékosan ösztönöztük a gyaloglásra, és egy környezettudatos közlekedésre is. Célunk az is volt, hogy a fenntartható mobilitást minél érdekesebb és játékosabb módon közelítsük meg a gyerekekhez, és hogy közben jól is érezik magukat, és persze élvezik is a tevékenységet, miközben persze tanulságos is legyen. Ezt a tapasztalatokat szeretük volna valahogy bemutatni a jótékonysági rendezvényen is, a programot pedig énekes, táncos fellépésekkel, valamint terepfelvételekkel is színesítettük.

0: A jótékonysági rendezvény után a ballagó Zoéval beszélgettünk arról, mi minden történt aznap.
1: Lufikat engedtünk, énekeltünk.
0: Melyik volt a legérdekesebb, a legizgalmasabb része?
1: Amikor a lufikat engedtük.
0: Vártad ezt már?
1: Igen.
0: Mit jelent ez, amikor a lufikat felengedik az ovisok? Szeptemberben hova mentek?
1: Iskolába.
0: Miben más az iskola? Mit kell majd ott csinálni?
1: Írni, meg olvasni.
0: Te jó volt az oviban is, ugye?
1: Igen.
0: Mit szerettél itt csinálni?
1: Játszani. Szoktunk építeni, szoktunk babásat játszani.
0: Mesélte Zoé, aki szeptembertől már az iskolapadot koptatja. A Lendvai Óvoda Alapítványának nevében Kocsonkája elnök köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a rendezvény az említett intézmény és szervezet összefogásának gyümölcse. Ugyanakkor pedig kifejtette.
2: Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a mai eseményen, az idejükért, a jó hangulatért és az adományaikért, amelyekkel támogatják az óvodai alapot. Külön köszönet illeti az óvoda dolgozóit, a fellépőket és minden segítőt, akik munkájukkal és szívükkel hozzájárultak ehhez a délutánhoz.

0: Évtizedeken keresztül a termőföldek ára stagnált. Az utóbbi években azonban érezhetően elkezdett emelkedni. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
1: Bármerre a nagyvilágban a termőföld mindig is a legbiztosabb és legértékállóbb tulajdon volt. Szlovéniában az utóbbi 5 évben a mezőgazdasági termőföld területek ára a kimutatások szerint több mint 40%-kal lett drágább. Ezzel európai viszonylatban mezőgazdasági földterületeink állandó gyep terület, rét és legelő területek nélkül uniós szinten is a legdrágábbak közé tartozik. Hektáronkénti jelenlegi átlagárát több mint 28 ezer euróra becsülik, ami négyzetméterenként 2,80 € árat jelent. Földterület szempontjából Szlovéniában az egylakosra jutó szántó és kertterület alig több mint 8 ár, miközben az európai átlag ennek jóval kétszerese. Köztudottan Szlovénia 595 ezer hektár művelhető földterülettel rendelkezik, minőségi szántóföldből a legtöbb nálunk a Muravidéken van. Miután a termőterület mennyiségileg és elérhetőség szempontjából is korlátozott, a kereslet-kínálat aránya jelentősen befolyásolja a földek árát. Jelenleg 1 hektár termőföld területért legtöbbet a gorenszkai térségben kérnek és adnak. A GORSZ adataiból kitűnik, hogy vannak térségek, ahol a mezőgazdasági földterületek átlagára bizonyos esetekben eléri a négyzetméterenkénti több mint 6 eurós árat, ami 5-ször magasabb, mint a belső Szlovéniában kínált ár, ahol a termőföld átlagára a geodéziai hivatal kimutatása alapján négyzetméterenként csak 1,32 €. A tavalyi évben legdrágábban földterület egy ültetvény Goriska bőrdában került eladásra, ahol egy körülbelül 4,5 hektárnyi mezőgazdasági terület kelt el 270 ezer euróért, ami átlagosan négyzetméterenként 6 eurós földforgalmat jelent. E terület nagy része szőlőültetvény, kisebb része pedig gyümölcsös volt. A hivatal kimutatása szerint a tavalyi évben a Mura és a Dráva mentén 1416 szerződéssel 868 hektár földterület cserélt gazdát. Ezek esetében az átlagár négyzetméterenként 2,67 € volt, ami 17 centtel jelent magasabb földárat, mint az a 2024-es évben volt.
0: Más 25-e van, szerda, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A NAFTA két utánpótlás csapata a következő szezonban az első osztályban fog játszani. Megérdemelten lett bajnok az U15-ös és az U17-es gárda. A másodosztály keleti csoportjának ezüst érmesét, a Körskopo Szavjét a lendvai utánpótlás 12 ponttal előzte meg. Az 54 mérkőzésen összesen 119 pontot gyűjtő két alakulat mindkét korosztály külön értékelésében is bajnoki címet szerzett. Mindkét korosztály július 6-án kezdi meg a felkészülést az új szezonra. A mai arénában Gerencsér Borut akadémia vezető, valamint az edzők Tadej Lebar és Mitja Novinic értékeléseit hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Gerencsér Borut akadémia vezetőt a szombati Körska elleni két mérkőzés között kértük rövid értékelésre. Az U15-ös és U17-es naftások egy év kihagyás után térnek vissza az élvonalba.
2: Hát úgy mondom, a cél a szezon előtt volt a U15-U17-es korosztályba, hogy visszakerünk az első osztályba. Hála Istennek ez sikerült. Úgymond a végén, ha húzunk egy vonalat, ez simán sikerült. Úgy mondom, hogy 15 évben egy kicsit elköttünk, mert ottan a minőségben egy kicsit el voltunk maradva még a szezon előtt, de sikerült bele igazolnunk a csapatba, úgyhogy hoztunk erősítéseket, úgyhogy a végén a tabella megmutatta, hogy mégis a legjobb csapat voltunk a második osztályban. Hát úgy mondom, hogy mindenképpen nagy a különbség a első osztály meg a második osztály közt, nagy a különbség a fizikumban is. Úgyhogy mind a kettő korosztályba kellene erősítenünk, mégis nem kell annyi erősítést hoznunk, hogy nagyon sokat. Úgy mondom, hogy próbálunk alapozni a keretről, ami a hazai. A hazait az azt jelenti, hogy Muravidék plusz még egy kis maribori oldal. És remélem, hogy a sikerülni fog, nyílik egy lehetőség, hogy közreműködnénk a Varas csapattal is. Ott is úgy mondom, hogy nekik lenne egy plusz abban, hogy azok játékosokat, kiek kevesebb játékperceket kapnak, hogy szlovén NB1-be focizzanak, de ez még mind nyitva van, meglássuk meg ezekben a napokban, hogy mit tudunk velük megoldani.
1: A Tadej Lebar vezette U15-ös csapat 27 mérkőzésen 18 győzelmet aratott, és mindössze 5 vereséget szenvedett. Az edző elmondta, az elején kellett kis idő, hogy lendületbe jöjjenek.
3: Srečni smo, srečen sem za dečke, za ko so se žrtvovali celo sezono.
4: Boldogok vagyunk, és én is boldog vagyok a fiúk miatt, azért, amit az egész szezon során feláldoztak. Szorgalmasan dolgoztak az edzéseken. Rosszul kezdtük a szezont, de amikor megtaláltuk a saját utunkat, folyamatosan fejlődtünk egészen a végéig. Kár ezért az utolsó mérkőzésért, de mivel már eldőlt a bajnokság, szerintem ez egy kicsit ott volt ma a fiúk fejében. Egész szezonban hittem bennük. Amikor rosszul ment, figyelmeztettem őket arra, hogy mire képesek valójában. A fordulópontot a Rudar elleni győzelem jelentette, amellyel átvettük az első helyet. Ők az azt megelőző fordulóban hibáztak, így akkor biztosítottuk be a bajnoki címet a saját bajnokságunkban. Gratulálnék a Kadit csapatnak is, hiszen nálunk a feljutásért az összesített eredmény számít. Nekik is sikerült megszerezniük a bajnoki címet, amihez szintén gratulálok. Most nagyjából másfél hónapos szünet következik július 6-áig, amikor megkezdjük a felkészülést. Körülbelül a fiúk fele a kadétokhoz kerül, a másik fele marad, néhányan pedig az U13-as csapatból csatlakoznak. Már zajlanak egyeztetések a környező klubok játékosaival is, mert tudjuk, hogy az első ligára meg kell erősítenünk a keretet. Az első osztály valószínűleg néhány szinttel magasabb, de úgy gondolom, bár nem mondhatom, hogy egyenrangú félként, de a legjobb tudásunk szerint megpróbálunk helytállni. Az elsődleges cél a bennmaradás kiharcolása lesz.
5: Próbáli po svojich najbolších mučech truditi, ka nám bo primárny cíl je obstánek ligy.
1: Az U17-es bajnokcsapat edzője Mitja Novinic szerint a fiúk az első naptól kezdve maximálisan odatettik magukat. Ennek az eredménye 18 győzelem, 7 döntetlen és csupán 2 vereség lett.
6: V prvi vrsti bi res rad čestital fantom za, za celotno sezono, od prvega dne dalje so bili res maksimalno pri stvari, bom rekel.
4: Elsősorban szeretnék gratulálni a fiúknak az egész szezonhoz. Az első naptól kezdve maximálisan oda tették magukat. Ez volt a célunk a játékosok fejlesztése mellett. Ezt a célt el is értük, de ami engem még nagyobb örömmel tölt el, hogy minden egyes fiún látom a fejlődést, mert egy év alatt óriásit léptek előre. A játékos pályafutásom során természetesen sok szép pillanatban volt részem, edző viszont mindössze másfél éve vagyok. Nagyon örülök ennek, és ebből a szempontból is remek érzések vannak bennem. Teljesen más ez, mint amikor játékos voltam, de a siker érzése, amikor elérsz egy kitűzött célt, ugyanaz marad. Biztosan voltak nehézségeink a kezdetekkor, de nem adtuk fel. Egyetlen pillanatban sem tekintettem ezt negatív dolognak, inkább valami pozitívumként, új kihívásként. Már az elején azt mondtam, hogy ezek a fiúk képesek erre. Télen néhány új játékos is érkezett, akik tovább erősítették a csapatot, de az első pillanattól kezdve az edzői stábbal együtt láttuk, hogy nagyon jó srácaink vannak. Szerettünk volna feljutni az első ligába, és ezt el is értük. Tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Ez azonban egyáltalán nem negatív dolog. Számunkra ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tovább fejlődjünk. Az elmúlt hónapokban már elkezdtünk készülni az első osztályra, és bizonyos dolgokra előre tekintve külön figyelmet fordítottunk. Készülünk, és még jobban fel fogunk készülni erre a kihívásra. Jó felkészüléssel és pozitív hangulatban szeretnénk nekivágni az első ligának. Bizonyos posztokon erősítenünk kell majd, mert ha versenyképes csapatot akarunk, akkor minden pozícióban szükség van konkurenciára. Csak versenyhelyzetben tud a játékos fejlődni, és ez is a mi célunk.
6: To je pač hočemo eno konkurenčno ekipo, da je na vsaki poziciji neka konkurenca in pol, ker samo s konkurenco posameznik pol lahko napreduje in to je tudi cilj.
1: Ma rendezik a labdarúgó konferencialiga döntőjét. Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A sorozat történetének 5. döntőjében a fogadóirodák az angol csapatot tartják esélyesebbnek. A Crystal Palace története során először szerepel európai kupasorozatban, és rögtön bejutott első európai döntőjébe. A fináliban második jelentős trófeát szerezheti meg, miután tavaly megnyerte az FA kupát. A Rayo Vallecano szintén először jutott be európai kupa döntőbe, és számára ez lenne az első jelentős trófea. A döntő győztese kivívja a jogot az Európa Liga 2026-27-es idényének liga szakaszában való szereplésre, kivéve, ha ezt már a hazai bajnokságon keresztül a Bajnokok Ligájában vagy az Európa Ligában megszerezte. A sorozat eddigi győztesei Roma, West Ham, Olympiakos, valamint tavaly a Chelsea. Az Oklahoma City Thunder 127-114-re legyőzte a San Antonio Spurs-t, és a nyugati főcsapa döntőjében 3-2-re vezet az egyik fél negyedik győzelmig tartó párharcban. A címvédő így már péntekre viradóra texasi vendégjátékán kiarcolhatja a nagy döntőbe jutást, ahol a New York Knicks várna rá. A liga kétszeres legértékesebb játékosa Shai Gilgeous-Alexander 32 ponttal és 9 asszisztal zárta az 5. mérkőzést. A vesztes vendégeknél Victor Wembanyama 20 pontot szerzett. A csoportkör befejeztével kialakultak a negyeddöntő párosításai a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. Május 28-án csütörtökön a házigazda Svájc Svédországgal játszik. A 8 között észak-amerikai szuperrangadót rendeznek. Emellett még Finnország, Csehország és Norvégia, Lettország a maradik két párosítás. Ma 18 órakor rendezik az osztályozó első mérkőzését a Primorje és a Nafta között. A találkozó összefoglalójával és az első reakciókkal a csütörtöki arénában jelentkezünk. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!
7: Memento.

Nem soha, rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány

Urtikám húzzám a jemmal, nem leszünk gyarmat, arra már húzzám a jemmal.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mind múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sietett.

egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketék. Szép régi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzott.

Afrikából írta, más fonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem. Öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben egy képet mutatott. Szép szőke sztjuárdesz, fennjársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ. Szép szőke sztjuárdesz,

és ekkor hirtelen felvett. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. A szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.